Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Tour Mix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szeles, de napos, meleg idő lesz. Kritikus napok jönnek a paksi erőmű működésében. Letartóztatták az M3-ason balesetet szenvedett buszsofőrjét. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette. Vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, a fenékküszöb építésével párhuzamosan folyamatosan készülnek a következő napokra is. Elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, amelyekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a folyamatosan süllyesztett bárkákat. A bárkák süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Még 7 sérültet ápolnak a Miskolci Megyei Kórházban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül, közölte az intézmény. Közülük 2 műtét után súlyos, életveszélyes, de stabil állapotban vannak. 2 ember már hazautazhatott rokonaival Lengyelországba. A páciensek ellátása mellett a hozzátartozóknak lengyel tolmácsot is biztosítanak. Közben a bíróság 1 hónapra letartóztatta a buszsofőrjét. Az eddigi vizsgálat szerint feltehetően elaludt a volánnál, ez okozta a vasárnap hajnali súlyos balesetet. A járműben 59-en voltak, 12-en meghaltak. Minden túlélő megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján az Amárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Szerdától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Napos felhős idő lesz. Hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet, és túlnyomóan napos idő várható, de a szélesség élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Más lettem a tükör, így ismer, le nem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Kritikus napok jönnek a paksi erőmű működésében. Pirotechnikai eszköz robbant fel a Veszprém megyei Őskün. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva. Összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvédjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Pirotechnikai robbanás történt Őskün egy lakóházban. A Hásfa utcai családi házhoz a pétfürdői hivatásos tűzoltók érkeztek, akik az épület átvizsgálásakor lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a környéket. Összesen 10 embernek kellett távoznia a környező ingatlanokból. A robbanás ereje akkora volt, hogy az épület nyílászárói kiszakadtak a helyükről. A detonációban egy ember megsérült, a mentők kórházba szállították. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján az Amádiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Szerdától egész héten át óránként indulnak légkondicionált Intercity-k a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton Intercity-ken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM melletted szól. Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél. Ha nemes a cél, legyél nemes.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a deja vu nevű revű, színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igazna, akkor jön ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog a lelme,

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: percet, hogy elpocsékolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Trio FM.
2: Ez a Trio FM.
1: Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szeles, de napos, meleg idő lesz. Kritikus napok jönnek a paksi erőmű működésében. Letartóztatták az M3-ason balesetet szenvedett buszsofőrjét. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette. Vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, a fenékküszöb építésével párhuzamosan folyamatosan készülnek a következő napokra is. Elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, amelyekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a folyamatosan süllyesztett bárkákat. A bárkák süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Még 7 sérültet ápolnak a Miskolci Megyei Kórházban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül, közölte az intézmény. Közülük 2 műtét után súlyos, életveszélyes, de stabil állapotban vannak. 2 ember már hazautazhatott rokonaival Lengyelországba. A páciensek ellátása mellett a hozzátartozóknak lengyel tolmácsot is biztosítanak. Közben a bíróság 1 hónapra letartóztatta a buszsofőrjét. Az eddigi vizsgálat szerint feltehetően elaludt a volánnál, ez okozta a vasárnap hajnali súlyos balesetet. A járműben 59-en voltak, 12-en meghaltak. Minden túlélő megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján az Amárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Szerdától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Napos felhős idő lesz. Hajnalban még többfelé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szélesség élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőműnél, többen még kórházban vannak a lengyel busz baleset után. Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset sérültjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint elaludt a volánnál, 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint újat lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott kármelita és parlament is várja az érdeklődőket. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a záró felvonulást, a tisztavatást, a légi parádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. Este 21 órától szintén élőben láthatják a nézők a Duna parlamenti szakasza előtti látvány előadást. Napos idő lesz hajnalban, még több felé, délelőtt már csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19 fok, délután 27-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
3: Trio FM.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ma hivatalba lép az új köztársasági elnök, csökkent az augusztus 20-ai rendezvények költsége. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők. Miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyak Tamás mandátuma megszűnt. Bakka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi program sorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Kármelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőivel. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a megelőzés megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, valamint a digitális lehetőségekkel. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Többnyire száraz meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet és több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon északkeleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Trio FM hallgatóit, ez már a napindítónk, én Pálinkás Zsolt vagyok. Augusztus 19-én szerdán is együtt rádióztatunk, és ne feledkezzünk meg névnaposainkról. Ma az Emíliákat és a Hubákat köszöntjük. Boldog névnapot kívánok! Hallgatjuk Rudimentál és McLemore közösét, szól a BTS újdonsága, majd megnézzük, milyen időre számíthatunk a mai napon. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Ez a Trio FM és a reggeli starter, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Szerdán változóan felhős napos időre készültünk térségünkben, jelentős csapadék nélkül. A nyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet pedig a reggeli 17 fokról délután a 25 fok köré emelkedik. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, de a megnövekvő gomoly felhőkből helyenként kialakulhat futózápor vagy zivatar. A déli délnyugati szél sok felé élénk erős lesz, a 19 fokos reggelt követően délutánra, pénteken a gomoly és fátyol felhők mellett szintén előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar, és a délnyugati szél is élénk erős marad. Pénteken hajnalban 20 fok feletti értékekre ébredhetünk, napközben pedig országosan 27 és 38 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A déli délkeleti tájakon lesz majd a legmelegebb.

0: Friss közlekedési információk térségünk útjairól. Jászapátinál a 32-28-as úton a Jászszentadás felé vezető szakaszon dolgoznak a munkagépek, a jobb oldalon útszűkületre számíthatunk. A 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörgyi és Tiszasűködött szintén dolgoznak, ott mindkét irányban félpályás korlátozás mellett váltakozva halad a forgalom. Tápió szelén a 31-319-es úton vasútállomáshoz vezető szakaszon kártvezetéket fektetnek, emiatt van érvényben útszűkület. Szentlőrincgát a belterületén a 31-08-as úton a Pusztamonostól felé vezető részen kábelmunkák miatt szűkült le az útpálya, mindkét irányban hosszabb lehet itt is a menetidő.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

reggelt mindenkinek, hozom a szerdai horoszkópot. A Kossuth szülöttei úgy éreztetik, a környezetük nem mondja ki nyíltan a véleményét. Jobban járnak, ha most kívánnak, mert közben egy légi üggyel kapcsolatban is fontos dologra jöhetnek rá. A bikák egy régóta hallgatott kérdéssel szembesülhetnek valamelyik kapcsolatukban, ideje tisztázni a helyzetet, pénzügyekben pedig érdemes szigorúan a tényeknél maradni. Az ikreknek ma nehezebb lehet mindenkinek megfelelniük, a munkai félreértéseket találgatás helyett egyenes visszakérdezéssel tudják a leggyorsabban elsimítani. A rákok életében felbukkanhat egy régi emlék vagy érzés, észrevetik, hogy mennyivel érettebben reagálnak már rá. Egy őszinte beszélgetés pedig sok feszültséget feloldhat. Az oroszlánok türelmét próbára teheti valaki, de nem érdemes túl nagy jelentőséget tulajdonítani a bántó szavaknak. A munkában viszont kiválóan kamatoztathatják a figyelmüket. A szűzjegyűeket egy korábbi beszélgetés gondolatai foglalkoztathatják ma hosszabban, ne próbálják mindenáron megfejteni a másik szándékait, egy kis távolságtartás most tisztább képet ad.

Ez a reggeli starter, folytatjuk a napi horoszkópot a mérlektől. A mérleg ma érzékenyebben reagálhatnak a visszajelzésekre. Egy fél mondatból ne vonjanak le messze menő következtetéseket, inkább kérdeznek rá nyíltan a dolgokra. A skorpiók szinte azonnal megérzik mások hangulatát és rejtett szándékait, fontos döntések előtt azonban a hosszabb távú következményeket is mérlegeljék. A nyilasok hirtelen elbizonytalanodhatnak egy olyan ügyben, amit már lefutottnak hittek, egy közeli ismerős új szempontokat adhat, ami segít átgondolni a további terveket. A bakok egy olyan új információval találkozhatnak, amely módosíthatja a terveiket. Jobb, ha most derül ki a részlet, így a fontos tárgyalások előtt még ma pontosíthatnak. A vízöntőkben erős lehet a vágy a spontán változtatásra, de az azonnali döntésekkel érdemes várni. Egy mai beszélgetés viszont komoly felismerést hozhat egy fontos kérdésben. A halak egy szülöttei könnyen észreveszik a rejtett üzenetet a szavak mögött, a családi és személyes ügyekben ma a feltételezések helyett egy egyszerű, őszinte kérdés visz majd közelebb a megoldáshoz. Ez volt a napi horoszkópunk augusztus 19-én szerdán.

0: Szép reggelt kívánok mindenkinek, a Trio FM-et hallgatják, benne pedig a legfontosabb információkkal folytatjuk, hiszen már is adom a stúdió Tóth Évának és az MT Hír szolgálatnak, a reggeli starterünkben pedig egy Jonas Blue felvétel már itt van bekészítve, a Polaroid szól, a 8 órás hír összefoglalónkat követően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Szeretnék egy városi autót.
5: Igen?
4: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
5: Igen, igen.
4: Elektromos, belefér?
5: Igen.
4: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
5: Igen.
4: Tudsz valami jót?
5: Igen.
6: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
4: Igen.
6: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
7: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
8: Ez volt a reklám.
9: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
10: A Trio FM hírei.
11: Malép hivatalba az új köztársasági elnök, lezárásokra kell számítani Budapesten. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban, az M3-as autópályán történt buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint elaludt a volánnál, 8 év szabadságvesztése is ítélhetik. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam két házigazdája, Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. Este 9 órától látható a tűzijáték. Ma lesz az augusztus 20-ai légiparádé fő próbája. Emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, megnövekedett légiforgalomra kell számítani. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos bemutató a Lánchíd és a Margit híd között. Változik a közlekedés rendje augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti áratait. Ma is többnyire száraz, napos, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé a nap is kisüt, de északon, északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei-tó 21, a Tisza-tó 25 fokos. A napokban jelentősen melegszik az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: indul a reggel.
3: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója. A reggel is mellette szól.

6 perccel el is múlt már 8 óra, jó reggelt kívánok a Trio FM-en, folytatjuk tovább a napindító összeállításunkat. Augusztus 19-e szerda van, sok szeretettel köszöntöm névnapjukon a Hubákat, mellettük ma ünnepelnek még az Emíliák, a Jánosok, valamint köszöntetjük Tekla, Lajos, Marián, Bernát, Marian, Szebád és Rókus nevet viselő ismerőseinket is. Itt a Trio pedig folytatjuk nem sokára a közlekedési hírekkel, előtte Damiano David és Rob Thomas zenél. 97.7 Trio.

0: Friss közlekedési információk térségünk útjairól. Jászapátinál a 32-28-as úton a Jászszentadás felé vezető szakaszon dolgoznak a munkagépek, a jobb oldalon útszűkületre számíthatunk. A 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörgyi és Tiszasúj között szintén dolgoznak, ott mindkét irányban félpályás korlátozás mellett váltakozva halad a forgalom. Tápió szelén a 31-319-es úton vasútállomáshoz vezető szakaszon gázvezetéket fektetnek, emiatt van érvényben útszűkület. Szentlőrincgát a belterületén a 31-08-as úton a Pusztamonostól felé vezető részen kábel munkák miatt szűkült le az útpálya, mindkét irányban hosszabb lehet itt is a menetidő.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Itt a Trio FM és a reggeli starter, folytatjuk a mai naphoz augusztus 19-éhez kapcsolódóan néhány évfordulóval érdekességgel. 1914-ben született Baróti Lajos labdarúgó és legendás szövetségi kapitány, 1923-ban Gera Zoltán Kossuth Díjas színművészünk, a nemzet színésze, 1944-ben pedig a felejthetetlen sportriporter Gnézi Jenő. 1946. augusztus 19-én született az Oscar díjas animációs rendező Rofusz Ferenc, a világhírű A Légy alkotója. És ma ünnepli a születésnapját a rock történelem egyik legkarakteresebb hangja Ian Gillan, a Deep Purple frontembereként vált világhírűvé, olyan klasszikus lemezek fűződnek a nevéhez, mint az In Rock vagy a Machine Head, de énekelt a Black Sabbathban is, és ő szólaltatta meg Jézus szerepét a Jézus Krisztus Superstar eredeti felvételén. Most pedig következzen a Deep Purple és a Smoke and Water itt a Trio FM-en esemény naptárunk után.

0: Ez a Trio FM jelzberényből folytatjuk a friss pollen jelentéssel. Fokozódik a parlagfű szezon. A pollen koncentráció országszerte elérte a tüneteket kiváltó közepes szintet. A szeles idő miatt a következő napokban további emelkedés várható, így egyre több felé érheti el a magas koncentrációt. Szintén közepes mennyiségben van jelen a levegőben a csalánfélék, a kenderfélék és az ürömpollenje, valamint a kültéri gombák közül az alternaira spóra száma is ebben a tartományban mozog. Alacsony koncentrációban a pázsitfűfélék, a libatovfélék, a lórom és a házspollenjével találkoztatunk, míg az útifű jelenléte minimális.
1: Reggel is tart-e!

0: Tandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Trio FM jelzvereinyből. Éjszakai mentesítő járatokkal és meghosszabbított útvonalakkal segíti a mávad augusztus 20-ai budapesti ünnepi programokról hazatérőket. A térségünket érintő vonalakon több éjszakai vonat is indul a fővárosból, így biztosítva a zökkenőmentes hazajutást. A keleti pályaudvarról 23 óra 15 perckor és éjjel 2 óra 30 perckor mentesítő gyorsvonat indul Békés Csaba felé, amely megáll Sűsápon, Nagykátán és Szolnokon is, emellett 1 óra 50-kor egy S60-as járatot indítanak Nagykátára. A vasúttársaság az elővárosi vonalakon, köztük az újszászi vonalon is megnövelt kapacitású szerelvényekkel és emeltes kis motorvonatokkal készül. A fővárosi metró pedig éjjel 2:30-ig járnak, megkönnyítve a pályaudvarok elérését. A torlódások elkerülése érdekében érdemes a menetjegyeket még indulás előtt online megváltani.

0: 9 óra hamarosan Tóth Éva hozza a legfrissebb híreket itt a 97.7 Trio FM-en, majd érkezik Kangs, a Purple Disco Machine és Julian Perret a közös dala a Substation. A száma az Alphaville 1984-es klasszikusának, a Big in Japan-nek az ikonikus dallamára épül, amit modern nudiszkó köntesbe öltöztettek. Érdekesség még a dalhoz kapcsolódóan, hogy a hangulatos retro stílusú videoklipet Marseille-ben forgatták, és maguk az alkotók is feltűnnek benne egy éjszakai autózás során.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Ma lép hivatalba az új köztársasági elnök. Letartóztatták a balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjét. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők. Miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyak Tamás mandátuma megszűnt. Bakka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi program sorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Kármelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőivel. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a megelőzés megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, valamint a digitális lehetőségekkel. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Többnyire száraz meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet és több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon északkeleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei-tó 21, a Tisza-tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt köszöntöm Önöket, folytatjuk a szerda délőtöt, nem sokára hozom majd az izgalmas térségi programokat, és érkeznek a legfrissebb életmód témák is. Hamarosan kiderül, hogy milyen hatással van a szervezetre, ha valaki minden nap fogyaszt paradicsomot. Maradjanak velünk, a jársák kedvenc zenéküdő szemezgetünk továbbra is, már itt is van Anne Marie és a Magna Cum Laude.

0: Ez a Trio FM Jászberényből fontos felhívást adok a jászberényi kutyatulajdonosoknak. Augusztus 31-e és szeptember 7-e között tartják az idei kötelező eboltást és férekhajtást a városban a 3 hónapnál idősebb kutyák számára. Az oltás díja 8000 forint kutyánként, a kötelező férekhajtás pedig 10 testsúlykilogrammonként 200 forintba kerül. Kérik a gazdákat, hogy a kisház egészségi könyvét mindenképpen vigyék magukkal a helyszínekre. A védőoltás beadatása évente egyszer kötelező, az elmaradása bírságot von maga után. A szakemberek több jászberényi helyszínen és időpontban is várják a kutyákat, a pótoltást pedig szeptember 12-én szombaton délután tartják majd. A pontos menetrendről és a helyszínekről a jászberény.hu oldalon találnak részletes tájékoztatást.
1: 97.7 Trio

0: friss közlekedési információk térségünk útjairól. Jász Apátinál a 32-28-as úton a Jászszentadás felé vezető szakaszon dolgoznak a munkagépek, a jobb oldalon útszűkületre számíthatunk. A 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörgyi és Tiszasúj között szintén dolgoznak, ott mindkét irányban félpályás korlátozás mellett váltakozva halad a forgalom. Tápió szelén a 31-319-es úton vasútállomáshoz vezető szakaszon kártvezetéket fektetnek, emiatt van érvényben útszűkület. Szentlőrincgát a belterületén a 31-08-as úton a Pusztamonostól felé vezető részen kábelmunkák miatt szűkült le az útpálya, mindkét irányban hosszabb lett itt is a menetidő.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 91 91-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM jászberényből most érik a legfinomabb, legédesebb paradicsom, amit nem csak az íze miatt érdemes minél gyakrabban tányérra tennünk, hanem azért is, mert igazi vitaminbomba a szervezetünknek. Bőségesen tartalmaz C és A vitamin, káliumot, valamint egy likopin nevű erős antioxidánst. Ez az anyag hatékonyan védi a sejteket a károsodástól, és a jó hír az, hogy főzve vagy sütve még jobban felszívódik a testünkben. A paradicsom rendszeres fogyasztása óvja a szívünket, jót tesz az ereknek, segíti az emésztést, a magas víztartalma miatt pedig jól hidratál is. Kifejezetten jó választás, akkor is, ha valaki a vonalaira figyel, hiszen a kalória tartalma rendkívül alacsony. Egyedül azoknak érdemes egy kicsit óvatosabbnak lenniük, akik hajlamosak a gyomorégésre vagy refluxra, mert a paradicsom természetes savtartalma náluk panaszokat válthat ki.

Tisztán szórakozás. Készüljenek fel egy különleges konferenciára, hiszen indul a kék zóna fejlesztés a járságban. Az eseményt 2026. szeptember 21-én hétfőn rendezik meg itt Berényben, a Dérényi rendezvényházban. A találkozó fő célja, hogy az önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek és a helyi közösségek együtt gondolkodjanak arról, hogyan válhat a járság még élhetőbbé, gondoskodóbbá és egészségesebbé minden generáció számára. A program során inspiráló előadásokkal, kerekasztal beszélgetésekkel, új együttműködésekkel és friss ötletekkel várják az érdeklődőket az aktív és tudatos öregedés, valamint a fenntartató térség fejlesztés egyében. Sok szeretettel várják a járság lakóit, a helyi vállalkozásokat és civil szervezeteket, valamint mindazokat, akik érdeklődnek a közösségi kezdeményezések iránt. A naptárban már most érdemes bejegyezni az időpontot, szeptember 21-e Jászberény, Dérényi rendezvényház. A részletes programról és a regisztrációról hamarosan hozzuk a további részleteket. Készül a város a nemzeti ünnepre is, augusztus 20-án csütörtökön délőtt tartják a hagyományos Szent István napi ünnepséget itt Jászberényben. A megemlékedés reggel 9 órakor ünnepi szentmisével veszi kezdetét a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órától a Margit szigeten folytatódik majd a városi program, ahol Szántó József plébános megszenteli az új kenyeret, Mező István református lelkipásztor igei áldást mond, az ünnepi beszédet pedig Kocsisné Deli Irén tartja. Az eseményen közreműködik Szekeres Kamillai zenekara, a Járság népi együttes táncosai, valamint a Járssági Hagyományőrző Egylet tagjai. Ez tisztán szórakozás.

0: Kellemes délutöt, jó rádiódást kívánok mindenkinek. Már itt vagyunk a hosszú hétvége küszöbén. Folytatjuk tovább 10 utáni sajátság kedvenceivel, hogy repüljön a munkaidő. Itt lesz Lian Rimes kiválósága, a Can't Fight the Moonlight.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit Glett anyagok, hérafal festékek, Drive-It vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a jászberényi városi piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
5: frissautó.hu.
6: Minden, ami az autódhoz kell.
5: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
6: csajos cuccok.
5: Mindened az autód.
6: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
5: frissautó.hu. Itt vagy már.
6: Motorosoknak is.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Hivatalba lép az új köztársasági elnök, ökumenikus istentiszteletet tartanak Budapesten. Marad a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. A múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Összesen csaknem 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Ökumenikus istentisztelet tartanak ma az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a bécsi kaputéri evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt szolgálnak. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. Ismét fogad látogatókat a mecsekben álló Márévára, amelyet nyár elején vandálok megrongáltak. A vár ideiglenes megerősítéséért adománygyűjtés is indult. Ennek eredményeként végezték el a felújítást. A tájékoztatás szerint a tatárjárás után épült reneszánsz lovagvár teljes helyreállítása csak a későbbiekben valósulhat meg.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
9: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon észak-keleten lehet eső. A szél megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban már jelentősen melegszik az idő.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt néhány perccel köszöntöm Önöket, most pedig jöjjön egy hír a videójátékok és a Harry Potter világ rajongói számára. Hivatalosan is megerősítették, hogy már készül a hatalmas sikert arató Hogwarts Legacy folytatása. A hírt a Warner Bros. Közölte a legfrissebb pénzügyi jelentésében, jelezve, hogy a második rész már aktív fejlesztés alatt áll. A pontos megjelenési dátumot és a részleteket egyelőre titkolják, a szakértők szerint a megjelenés 2027-ben vagy 28-ban várható. A stúdió komoly reményeket fűz a folytatáshoz, ami nem meglepő. Az első epizód több mint 40 millió eladott példánnyal minden idők egyik legkelendőbb játéka lett.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Sikeresen pályázott a Jászberényi önkormányzat a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére. Mobil MR készülék segíti a diagnosztikai központ munkáját a Vármegyei Hetényi Géza kórházban. Földön, vízen és levegőben is ellenőriztek a rendőrök. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Sikeresen pályázott a Jászberényi önkormányzat a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című programban. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg, melynek összköltsége 100 millió forint és vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. A fejlesztés eredményeként a Jászberényi önkormányzat fenntartásában működő Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény részére 15 férőhelyes gépjármű beszerzés valósult meg, amit a támogató szolgáltatás használ. Az intézmény részeként működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás meglévő eszközparkjának fejlesztése érdekében 130 darab új készülék beszerzésére került sor. Felújították az intézmény belső kertjét, beszerzésre került mobil tárolókonténer, kerti pavilon, kerti padok, rönkhinta és napelemes kandelláber is. Az elnyert pályázatnak köszönhetően szintén az önkormányzat fenntartásában működő Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ épületének belső átalakítási és felújítási munkálatai is megvalósultak, az intézmény udvarán pedig kerékpártároló, padok, fatetős ülőgarnitúra, napelemes kandelláber, valamint gyermekeknek felállított játszóeszközök elhelyezésére is sor került. Az épület előtt új háromállásos gépjármű parkoló is épült. Mobil MR készülék segíti a diagnosztikai központ munkáját a vármegyei ellátást végző Szolnoki Hetényi Géza kórházban. A berendezés segítségével jelentős mértékben nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. Professzor dr. Pap Előd, a Vármegyei Kórház orvosigazgatója elmondta, az év végére érkezik meg az újabb MR berendezés a kórházba, a mostani mobil diagnosztikával pedig a korábbi elmaradásokat igyekeznek behozni.
2: Ebben a készülékben található az új mobil MR. Itt csak járóbetegeket tudunk vizsgálni, hiszen a rámpán csak azok tudnak fölmenni, akik járóképesek, viszont ez egy, hál' Istennek, egy jelentős nagy betegpopuláció. Azt a célt szolgálja, hogy ledolgozzuk azt a körülbelül 1000 elmaradt esetet, ami azért tonyosult föl, mert a stabilan telepített MR készülékünk nem működött. Gyakorlatilag inkább nem működött, mint működött tavaly november óta, amikor átvettük a külső szolgáltatótól. Nagyon speciális vizsgálatokat lehet végezni, olyanokat, amiket a CT-vel nem lehet, illetve a CT nem lát. Akut ellátásban rendkívül fontos, hiszen egy komoly stroke centrum vagyunk, és a stroke ellátásban sokszor a CT az nem mutat semmit, de az MR már látja, tehát ezért ez egy rendkívül fontos, illetve elsősorban idegsebészeti, illetve daganatos betegeknél is ez életmentő lehet, ez ezzel végzett diagnosztika.
1: Földön, vízen és levegőben is ellenőriztek a rendőrök, valamint a társszervek munkatársai a Tiszató térségében. Közlekedésrendészeti és közbiztonsági bűnügyi kontroll zajlott, a Jász-Nagykun-Szolnok, a Heves, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök, a Készenléti rendőrség, a társszervek és a polgárőrség bevonásával. A rendőrök akciót tartottak a kedvelt turista célpontoknál, kiemelten a Tiszatónál és térségében. A két nap alatt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 1700 főt igazoltattak, 15 ittas vezetőt szűrtek ki, ebből 9-et vízen, 105 helyszíni bírságot, 48 közigazgatási bírságot szabtak ki, és 28 szabálysértési feljelentést tettek. A rendőrség 8 eljárást kezdeményezett a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt. Árokba borult egy traktor, valamint a mögötte húzott búzával megrakott pótkocsi Jászdózsa külterületén. A járműből hidraulika és motorolaj szivárgott, a traktor vezetője ki tudott szállni, és az indító kulcsot is kivette. A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a jármű szerelvényt, majd megtisztították az úttestet a kiszóródott terménytől. Napos időnk lesz, kicsi a csapadék esélye, ismét többfele megélénkül a nyugatias irányú szél, melegszik a levegő, késő estére általában 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM, reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Ez a Trio FM játszvereimből már is megnézzük, hogy milyen időre készültünk augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön. Térségünkben kifejezetten kicsi a csapadék esélye, viszont igazi kánikula várható. A csúcsértékek elérhetik a 36-37 fokot is. A magas középhőmérséklet miatt a Hungaromet elsőfokú figyelmeztetést adott ki a térségre. Nyugaton és északnyugaton már erőteljesebb lesz a felhőképződés, és elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, amelyeket viharos szélökések kísérhetnek. Aki a budapesti programokra látogat, napközben napos, meleg időre számítson. Az esti órákban viszont a szabadtéri rendezvényeken érdemes lesz figyelemmel kísérni a friss előrejelzéseket az esetleges zivatarok miatt.
1: Mellette szól.

0: Ez a Trio FM Jászberényből sporttal folytatjuk. Kezdődik a munka a JKS felnőtt kosárlabda csapatánál. A játékosok már egy hete elkezdték a felkészülést a 2026-27-es szezonra. Örömteli hír, hogy a visszatérő kerettagok kiváló formában érkeztek, és többen is büszkélkedhetnek azzal, hogy a nyáron a 3x3-as magyar válogatott különböző korosztályaiban képviselték hazánkat. A csapat óriási motivációval várja az idényt, a munka azonban most fordul igazán élesbe. Szarvas Gábor vezetőedző irányítás a következő hetekben a fizikai és taktikai tréningek mellett a csapategység erősítése lesz a fő cél. A felkészülés részeként szombaton, augusztus 22-én délután 5 órakor Sopronba utazik majd a csapat, ahol az NBA 1/A Sopron KC ellen vívja első felkészülési mérkőzését. Pontos tudnivaló a szurkolók számára, hogy a találkozót zárt kapuk mögött rendezik, így a helyszínről ezúttal nem lehet szurkolni, de a csapat a mérkőzés után rögtön egy 5 napos intenzív edzőtábor vonul, hogy tovább építse majd a játékát. Hajrá Jászberény, hajrá JKS!
1: 97.7 Trio FM, melletted szól!

0: a Trio FM-mel.
1: Ez a menüajánló.
2: A sólyomot és szerdai napi ajánlatában tyúkhúsleves, csőben sült hércemel petezselymes burgonyával, kérhető még hideg almaleves is, készül még további főételek közül csirkepörkölt galuskával, szicíliai csirkefalatok pennével, sajttal, tejszínes gombás sertésszelet, bokhagymás sertéstokány és bundázott csirkemel falatok. A sólyomot elhívhatjuk az 57-401-267-es telefonszámon. A Brilliás Kávézó és Bistró kínálata a mai napra csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és mexikói kukoricaleves, a főételek közül pedig választható pincepörkölt főtt burgonyával, csabai töltött karaj, grillezett camembert krokettel, áfonyamártással. Rendelés felvétel a Brilliás Kávézó és Bistró telefonszámán 0620-240-4044. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berlin parkolóban, kapresz saláta, zöldborsós risotto, desszert vagy kávé a mai ajánlatban. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. Fogyasztatunk helyben, vagy kérhetjük az ételt elvitelre is. A Karamán önkiszolgáló étterem ajánlata a mai napra babgulyás, áfonyaleves, pásztortarhonya, rakott kell tejföllel, carbonara spagetti, szezámagos csirkemell, készül még csirkekordon, rántott csedár sajt és vargabéles. 57-406-710, ez a Karamán önkiszolgáló étterem telefonszáma. Várja vendégeit az Aranykanál étterem szerdán is, frankfurti leves, mejkrémlevessel, illetve készül még csülökpörkölt főtt burgonyával, rántott sertésmáj petezselymes burgonyával, kovászos uborkával, ajánlatukban szerepel még rántott sajt, kakaserepörkölt taréjjal, galuskával, sült csirkeszány petezselymes rizssel és a vega menüben zöldséges palacsinta paprika mártással. Az 57-403-290 és a 0620-470-3733-as számokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Pipacs étterem szerdai menüsora csontleves, tejfölös gombaleves, gyümölcsszósz főtt hússal, fokhagymásszelet párolt rizssel, zúzapörkölt tésztával, rántott tök és brokkoli párolt rizssel. A Pipacs étterem hívható az 57-405-510-es számon. A River Bistróban pedig ehetünk ebéd egy gyümölcslevest és dübeli szeletet rizssel. Rendeletünk is az 57-407-500-as telefonszámon.
1: Ez volt a menüajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trio FM. A járság ritmusa.
1: A járság ritmusa.

0: Ez a Trio FM jelzvereinkből. Éjszakai mentesítő járatokkal és meghosszabbított útvonalakkal segíti a mávad augusztus 20-ai budapesti ünnepi programokról hazatérőket. A térségünket érintő vonalakon több éjszakai vonat is indul a fővárosból, így biztosítva a zökkenőmentes hazajutást. A keleti pályaudvarról 23 óra 15 perckor és éjjel 2 óra 30 perckor mentesítő gyorsvonat indul Békés Csaba felé, amely megáll Sűsápon, Nagykátán és Szolnokon is, emellett 1 óra 50-kor egy S60-as járatot indítanak Nagykátára. A vasúttársaság az elővárosi vonalakon, köztük az újszászi vonalon is megnövelt kapacitású szerelvényekkel és emeletes kis motorvonatokkal készül. A fővárosi metró pedig éjjel 2:30-ig járnak, megkönnyítve a pályaudvarok elérését. A torlódások elkerülése érdekében érdemes a menetjegyeket még indulás előtt online megváltani.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

wish you all could be California girls. Mellette szól.

Együtt indítottuk a hosszú hétvég előtti utolsó munkanapot is a Jársák kedvenceivel. A reggel is tart el jövő héten, augusztus 24-én hétfőn várom majd Önöket. Itt a 97 héten érkeznek majd a friss hírek, majd startol a Napközben magazinunk. Számítok továbbra is figyelmükre. Call me.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
5: Malib hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke, változik Budapesten a közlekedés rendje. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma szerdán lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön, és mérhető eredményeket hozzon a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak is. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyamban élőben lehet követni a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet, este pedig a tűzijátékot és az azt megelőző látványos sót. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Karmelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz, a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. Változik a közlekedés rendje augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között már délelőtt. Délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Vet-Emedic Kft. A kisállatok szolgálatában.
5: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, többfelé a nap is kisüt, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Vet-Emedic Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 11 óra volt ez már a Napközben magazinunk, én Pálinkás Zsolt vagyok. Most pedig nézzük, milyen programokkal várja a látogatókat ma délután és este Jászárokszállás a Szent István napi ünnepség sorozat keretében. A Piac téren délután 5 órakor a legkisebbeknek szóló Matyia Ludas című gyermekműsorral nyit a babtársulat, majd 17:30-tól a helyi amatőr csoportok bemutatóit láthatják, 17:30-től a könyvtár előtti parkban folytatódnak majd a gyermekprogramok, 18:40-től pedig az Old Trappers koncertje hozza a ritmust a színpadra. A esti órákban 20:30-től látványos fényjáték veszi kezdetét, majd 20:50-kor Németh Bea, a Megasztár korábbi versenyzője lép színpadra. 9:00 előtt pár perccel hirdetik ki a harmadik árokszállási kenyérsütő verseny eredményeit, este 9:00-tól pedig Balázs Pali élő koncertje zárja a szerdai programot Jászárokszálláson a Piac téren. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek!
1: Ez a Trió Napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: 48 milliárd forintból újul meg a szolnoki vasúti pályaudvar. Többlakásos társasház égett, egy gázpalack is felrobbant Tiszaföldváron. 5 év kihagyás után ismét katonai légiparádé lesz a vármegye székhelyen. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnék Irány Éva. Jelentős fejlesztéseket hajtanak végre 4 éven belül a szolnoki pályaudvaron, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a rekonstrukciós munkák 3 ütemben valósulnak meg. Mint hangsúlyozta, Szolnok vasúti fejlesztésével egész Kelet-Magyarország jól jár, ráadásul a 2. és 3. ütemben maga a vasútállomás épülete is megújul.
2: Nagyon fontos, és itt már kivitelezéssel kezdünk, Szolnok állomásnak a teljes körű megújítása. Itt az első lépés nem lesz annyira látványos, így vizuálisan, de gyakorlatilag nagyon az lesz, 48 milliárd forintból nekiállunk az átmenő fővágányok teljes körű rekonstrukciójának és a 20 km/h sebessége járható fővonali váltók cseréjének. Ez Magyarország egyik első számú vasúti csomópontja, ahol Kelet-Magyarország gyakorlatilag összes fővonala összeér, és 20 km/h lehet járni a váltókon. Ez a mai helyzet. Most ezt kell megváltoztatnunk, hogy a Debrecen felől érkező, Békéscsaba felől érkező vonatok, elővárosi vonatok itt jóval gyorsabban tudjanak haladni, és a késéseket visszaszorítsuk. Második ütemben jön a peronok akadálymentesítése, és az utolsó ütemben a teljes állomásépület megújítása, mert az is elég rémes állapotban van. Megkezdjük Szolnok esetében is a munkát.
1: Egy nagyjából 35x6 méteres földszintes társasház egyik lakása gyulladt ki Tiszaföldváron ma reggel. A helyszínre elsőnek érkező tiszaföldvári önkormányzati tűzoltó parancsnokság egysége azonnal megkezdte a tűzoltását, illetve több gázpalackot is kihoztak az épületből, melyek hűtéséről gondoskodtak. Egy felrobbant palackot a szomszédos telken találtak meg. Az épületet 4 lakják, egyikük nem volt a helyszínen, a másik 3 ember ki tudott menekülni a házból. A tűz 2-es kiemelt riasztású fokozatú volt, emiatt Kunszentmártonból és Szolnokról is riasztották a tűzoltókat. Az épület áramtalanítását az egységek elvégezték, a hálózatról a leválasztást a TITÁS szakemberei végezték el. Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást egy Európai Uniós program keretében ahhoz, hogy megtalálják a számukra megfelelő munkalehetőséget, fejleszték tudásukat és közelebb kerüljenek munkaerőpiaci céljaik eléréséhez. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal munkatársai segítséget nyújtanak többek között álláskeresési tanácsadásban, képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásban és a munkába állás segítő támogatások megismerésében. A Jászságban a járási hivatal foglalkoztatási osztályához lehet fordulni személyre szabott tájékoztatásért. A projekt megvalósítását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosítja országos szinten 176 milliárd forint összegben, amelyből a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal a fejlesztés megvalósításához 9,1 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott. 5 év kihagyás után ismét katonai légiparádé lesz a Vármegye székhelyen augusztus 20-án. A Tisza fölötti légi bemutatón a Magyar Honvédség szolnoki helikopter dandárjának legkülönlegesebb gépeit is lehet látni. A katonák komplett repülőprogrammal készülnek az állami ünnepre, mondta Simon Péter, a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka.
3: Felkészüléssel már jól állunk, úgyhogy egyelőre akadályozó tényezőt én nem látok. Fognak látni a kedves érdeklődők merevszárnyú repülő gépet, forgószárnyas technikákat, kötelékrepülést, egyéni bemutatókat, minden olyat, ami szemszájnokingre egy ilyen bemutatón. A gyerkőcök azt szeretik a legjobban, amikor lefröcsköljük őket vízzel, persze jó messziről, de ezt imádni fogják, és ez idén is eleme a bemutatónak. A helikopterdonnál gyakorlatilag összes technikáját meg fogjuk mutatni. A legnagyobb vasunk, az a H225-ös közepes szállító helikopter, viszont olyan könnyedséggel fog beletozni a Tisza mederbe, hogy azt hiszem, hogy Európa szinten ez híresen magas szintű bemutató, hanem egy egyel kisebb technikának a H125M könnyű szállító helikopter. Méreténél fogva ő is megfelelő könnyedséggel tud majd beletozni ott a Tisza mederbe. Be fogjuk mutatni az AH-350-es kiképző helikopterünk tudását is, hiszen attól függetlenül, hogy kiképzésre használjuk, egy nagyon jól manőverezhető helikopter az is, és hát a merevszárnyú repülőgépeink, az IN-242-es repülőgépek is gyönyörű formációt fognak repülni majd a meder hossza mellett. Úgyhogy egy komplett repülőprogrammal készülünk.
1: Napos időnk lesz, kicsi a csapadék esélye, ismét többfele megélénkül a nyugatias irányú szél, melegszik a levegő, késő estére általában 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: Trió napközben. Minden, ami ásság.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM, a Jelság rádiója. Az aszály és a tartós hőség nem csak minket visel meg, hanem a város növényzetét és a vadon élő állatokat is. Itt Jászberényben összefogtak az önkéntesek. A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete rendszeres locsolással menti a fiatal és idősebb fákat, a külterületeken pedig itatókat töltenek fel a szomjazó állatoknak. Hogy pontosan kik és hogyan vesznek részt az akcióban, az már is kiderül Kisnémetné királyi összeállításából.
2: Ismét útnak indul Jászberényben a falocsolók kisebb-nagyobb csoportja. A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete a rendkívüli hőség miatt hetek óta szervezi önkéntesek bevonásával a koordinált locsolást a város különböző területein. Sárközi Csabáné, Béres Krisztina, a civil szervezet elnöke.
3: Éreztük azt, hogy segíteni kell a természetnek. Ugye mindenki tudja, hogy a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete többféle tevékenységet is űzik Jászberényben, mind szociális, mind környezetvédelmi tevékenységet. Ezáltal úgy gondoltuk, hogy elkezdjük a fákat locsolni. Rengetegen csatlakoztak, az egyik főtársam a Fodor Emese. Amikor elkezdtem keresgélni, hogy mivel tudnánk locsolni a fákat, akkor Holló Pista bácsi egyből felajánlotta, hogy neki van egy IPC tartálya, és akkor azt szoktuk megtölteni. Először azokkal mentünk ki a mi autónkkal, és mindig másnál teletöltöttük vízzel a tartályt. Többféle felajánlás is volt, rengeteg ismerős felajánlotta a kútvizét. Rengeteg helyen locsoltunk, Fürdő utca, sétányok, Szentkúti tér, kórház, Vasút utca, 60-i úti bicikli út. Aztán elkezdtünk egy locsoló kihívást kitenni, hogy ki az, aki szeretne fákat örökbe fogadni. Voltak is többen, akik kiártak, azokat kis apró ajándékokkal megjutalmaztuk. Amikor én elmondtam ezt az önkormányzatnál, több képviselő és polgármester úr is csatlakozott hozzá, hogy ők is felajánlanak különböző termékeket, és azokat szétosztogattuk ezek között az emberek között. Igaz, nem ezért csinálták, de nekünk meg olyan jó volt adni ezeknek az embereknek kis apróságokat azért, hogy ők is adtak nekünk egy kis boldogságot, meg a városnak, és ezzel mi is megköszöntük nekik, és továbbra is várjuk szeretettel, hogy locsolják ezeket a fákat. Ki szeretnék emelni egy idős hölgyet, Váróczi Erzsébetet, akihez mentem és vittem volna neki az apró ajándékot, mert locsolja a platánfákat ott, ahol lakik, és döbbenetes volt számomra, hogy az idős néni vitte a kannákat és locsolta a platánfákat, példaértékű.
2: Sárközi Csabáné, Béres Krisztina kiemelte, hogy a JVV ZRT-vel egyeztetve végzik a falocsolásokat a városban, általában hetente két alkalommal. Az elmúlt években ültetett több száz kisfa mellett a rendkívüli forró nyarak miatt már az idősebb fák is veszélyben vannak a rekord alacsony talajvízszint miatt.
3: Hetente körülbelül kettőször szoktunk kimenni locsolni. Fák jelentik a jövőt, és a hőség elől csak is ezzel fogunk tudni megmenekülni, hogy rengeteg fát fogunk ültetni, és a fákat több év keresztül kell locsolni. Mert ennyi fát a JVV ZRT sem fog tudni meglocsolni, és ezt mindenki tudhatja, hogy rengeteg fát ültetett Jászberény, de ezeket gondozni, ápolni kell, és nincs annyi ember a JVV ZRT-nél, és nincs annyi autójuk nekik sem, akik ezeket meg tudják locsolni. Úgyhogy be kell segítenünk. Elég messze vannak egymástól ezek a helyszínek, mert ugye a Dinamit tér és a 60-i út két különböző helyen van, de volt olyan, hogy megoldottuk, hogy egyik nap a Dinamit térre mentünk, másik nap a 60-i úti kerékpárút mellé mentünk, és közben pedig itt a városban is nagyon sok helyen locsoltunk. A Vasút az prioritást élvez, mert ott elég szárazak a fák. A Szentkúti téren például sok ott lakó locsolja a fákat, úgyhogy nem mindent kell meglocsolnunk, de mondhatom a kórházat, ahol ott is nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a fák és a babérok. Kürt utcánál is rengeteg fa van. Tehát most már elértünk sajnos oda, hogy annyira aszályos időszak van, és annyira lent van a talajvíz, hogy már a közepes fáink is veszélyben vannak. Muszáj azokat is öntözni. Tehát nem csak a 700 kis fát, amiket az elmúlt években ültettünk, a fiatal fákat, hanem már amiket több év elültettünk fákat is locsolni kell, mert sajnos ez az időjárás, ez megöli őket, szó szerint. Megbeszéljük mindig a JVV ZRT-vel, és akkor segítenek nekünk, hogy melyik helyszínekre menjünk. És akkor azt is belevesz, meg azokat is, amiket mi látunk menet közben, hogy vagy régen voltunk, vagy látjuk, hogy ott szárazak a fák, és akkor arra vesztük az utat.
2: A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete gondot visel a vadon élő állatokra is. Jászberény külterületén rendszeresen feltöltik az itatókat.
3: Kimentünk és vittünk állatoknak a katonák földjére vizet, és azt folyamatosan most én a neszűri gyerekekkel, akikkel ugye táborba is mentünk velük, töltjük fel újra, mindig cseréljük ki a vizet. Azért, mert a mókusok, őzikék nem tudnak sajnos honnan vizet venni, úgyhogy itt próbálunk az állatvédelmet is oktatni a gyerekeknek. Hogyha esetleg valaki szeretne csatlakozni hozzánk, akkor hetente egyszer cseréljük a vizet az állatoknak kint ott a neszűri és a katonák földje környékén is, mert ott rengeteg ilyen erdős és fák más rész van, ahol ugye nem tudnak inni, mert nincsen vízvételi lehetőségük az állatoknak.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Friss közlekedési információk térségünk útjairól. Jászapátinál a 32-28-as úton a Jászszentadás felé vezető szakaszon dolgoznak a munkagépek, a jobb oldalon útszűkületre számíthatunk. A 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörgyi és Tiszasúj között szintén dolgoznak, ott mindkét irányban félpályás korlátozás mellett váltakozva halad a forgalom. Tápió szelén a 31-319-es úton vasútállomáshoz vezető szakaszon gázvezetéket fektetnek, emiatt van érvényben útszűkület. Szentlőrincgát a belterületén a 31-08-as úton a Pusztamonostól felé vezető részen kábelmunkák miatt szűkült le az útpálya, mindkét irányban hosszabb lehet itt is a menetidő.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menü ajánló.
4: A Sólyomater szerdai napi ajánlatában tyúkhúsleves, csőben sült hércemel petezselymes burgonyával, kérhető még hideg almaleves is, készül még további főételek közül csirkepörkölt galuskával, szicíliai csirkefalatok pennével, sajttal, tejszínes gombás sertésszelet, pókhagymás sertés tokány és bundázott csirkemel falatok. A Sólyomatert hívhatjuk az 57-401-267-es telefonszámon. A Vigyes Kávézó és Bistró kínálata a mai napra csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és mexikói kukoricaleves, a főételek közül pedig választható pincepörkölt főtt burgonyával, csabai töltött karaj, grillezett camembert krokettel, áfonyamártással. Rendelés felvétel a Vigyes Kávézó és Bistró telefonszámán 0620-240-4044. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berlin parkolóban, kapresz saláta, zöldborsós risotto, desszert vagy kávé a mai ajánlás. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. Fogyasztatunk helyben, vagy kérhetjük az ételt elvitelre is. A Karamán önkiszolgáló étterem ajánlata a mai napra bagulyás, áfonyaleves, pásztor tarhonya, rakott kell tejföllel, karbonára spagetti, szezámagos csirkemell, készül még csirkekordon, rántott csadár sajt és varga béles. 57-406-710, ez a Karamán önkiszolgáló étterem telefonszáma. Várja vendégeit az Aranykanál étterem szerdán és frankfurti leves mejkrémlevessel, illetve készül még csülökpörkölt főtt burgonyával, rántott sertésmáj petezselymes burgonyával, kovászos uborkával, ajánlatukban szerepel még rántott sajt, kakaserepörkölt taréjjal, galuskával, sült csirkeszány petezselymes rizssel és a vega menüben zöldséges palacsinta paprikamártással. Az 57-403-290 és a 0620-470-3733-as számokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Pipacsi étterem szerdai menüsora csontleves, tejfölös gombaleves, gyümölcsszósz főtt hússal, fokhagymás szelet párolt rizssel, zúzapörkölt tésztával, rántott tök és brokkoli párolt rizssel. A Pipacsi étterem hívható az 57-405-510-es számon. A River Bistróban pedig eltünk ebéd egy gyümölcslevest és dübeli szeletet rizssel. Rendeltünk is az 57-407-500-as telefonszámon.
3: Ez volt a menü ajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Mobil MR készülék segíti a diagnosztikai központ munkáját a vármegyei ellátást végző Szolnoki Hetényi Géza kórházban. A berendezés segítségével jelentős mértékben nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. Professzor dr. Pap Előd, a vármegyei kórház orvosigazgatója elmondta, az év végére érkezik meg az újabb MR berendezés a kórházba, a mostani mobil diagnosztikával pedig a korábbi elmaradásokat igyekeznek behozni.
7: Ebben a készülékben található az új mobil MR. Itt csak járóbetegeket tudunk vizsgálni, hiszen a rámpán csak azok tudnak fölmenni, akik járóképesek, viszont ez egy, hál' Istennek, egy jelentős nagy betegpopuláció. Azt a célt szolgálja, hogy ledolgozzuk azt a körülbelül 1000 elmaradt esetet, ami azért tonyosult föl, mert a stabilan telepített MR készülékünk nem működött. Gyakorlatilag inkább nem működött, mint működött tavaly november óta, amikor átvettük a külső szolgáltatótól. Nagyon speciális vizsgálatokat lehet végezni, olyanokat, amiket a CT-vel nem lehet, illetve a CT nem lát. Akut ellátásban rendkívül fontos, hiszen egy komoly stroke centrum vagyunk, és a stroke ellátásban sokszor a CT az nem mutat semmit, de az MR már látja, tehát ezért ez egy rendkívül fontos, illetve elsősorban idegsebészeti, illetve daganatos betegeknél is ez életmentő lehet, ez ezzel végzett diagnosztika.
6: Sikeresen pályázott a Jászberényi Önkormányzat a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című programban. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg, melynek összköltsége 100 millió forint és visszanemtérítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. A fejlesztés eredményeként a Jászberényi Önkormányzat fenntartásában működő Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény részére 15 férőhelyes gép gépjármű beszerzés valósult meg, amit a támogató szolgáltatás használ. Az intézmény részeként működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás meglévő eszközparkjának fejlesztése érdekében 130 darab új készülék beszerzésére került sor. Felújították az intézmény belső kertjét, beszerzésre került mobil tárolókonténer, kerti pavilon, kerti padok, rönkhinta és napelemes kandelláber is. Az elnyert pályázatnak köszönhetően szintén az önkormányzat fenntartásában működő Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ épületének belső átalakítási és felújítási munkálatai is megvalósultak, az intézmény udvarán pedig kerékpártároló, padok, fatetős ülőgarnitúra, napelemes kandelláber, valamint gyermekeknek felállított játszóeszközök elhelyezésére is sor került. Az épület előtt új háromállásos gépjármű parkoló is épült. Földön, vizen és levegőben is ellenőriztek a rendőrök, valamint a társszervek munkatársai a Tiszató térségében. Közlekedésrendészeti és közbiztonsági bűnügyi kontroll zajlott, a Jásznagykunszolnok, a Heves, valamint a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei rendőrök, a Készenléti rendőrség, a társszervek és a polgárőrség bevonásával. A rendőrök akciót tartottak a kedvelt turista célpontoknál, kiemelten a Tiszatónál és térségében. A két nap alatt Jásznagykunszolnok vármegyében 1700 főt igazoltattak, 15 ittas vezetőt szűrtek ki, ebből 9-et vizen, 105 helyszíni bírságot, 48 közigazgatási bírságot szabtak ki, és 28 szabálysértési feljelentést tettek. A rendőrség 8 eljárást kezdeményezett a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt. Árokba borult egy traktor, valamint a mögötte húzott búzával megrakott pótkocsi Jászdózsa külterületén. A járműből hidraulika és motorolaj szivárgott, a traktor vezetője ki tudott szállni, és az indító kulcsot is kivette. A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a jármű szerelvényt, majd megtisztították az úttestet a kiszóródott terménytől. Napos időnk lesz, kicsi a csapadék esélye, ismét többfele megélénkül a nyugatias irányú szél, melegszik a levegő, késő estére általában 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Trió napközben. Minden, ami jásság.

0: Dél lesz hamarosan, Zsuposági már itt a stúdióban, a délutáni műszak várja önöket 14 órától ma is itt a 97 éten. Szia Ági!
1: Szia Zsolt! A szerdai adásban is rengeteg változatos témánk lesz, amivel megpörgethetjük a mai munkaidőt. Tisztázzuk majd, miért egyéni a folyadékigény, és miért nem jó rövid idő alatt túl sok vizet magunkra erőltetni. Felépítjük majd a megfelelő vitakultúránkat, mert hogy sokan nem tudják, hogyha idegesek, akkor hogyan kezeljék a vitákat, a hosszú tévézést törjük meg apró mozgásszünetekkel, utána pedig a kapcsolat mellett megjelenő fellángolásokról és a fontos határokról is beszélünk. Ez csak néhány téma azok közül, amikről egészen biztosan szó lesz a mai műsorunkban, a délutáni műszakban. Tartsanak velem, ami biztos, hogy jönnek majd a legfrissebb hírek is, illetve a legnagyobb kedvencek, a Jássák kedvencei. Ne hagyják ki, kettőtös tartalom.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 17 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont Festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
5: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.

0: felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták, kitájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkapuca elleni védekezés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, többfelé a nap is kisüt. Ugyanakkor északon, északkeleten elered az eső. A szél helyenként megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretnék egy városi autót.
3: Igen?
2: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
3: Igen, igen.
2: Elektromos, belefér?
3: Igen.
2: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
3: Igen.
2: Tudsz valami jót?
4: Igen. A Leap Motor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leap Motor?
2: Igen.
4: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leap Motor. Lép szintet.
5: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnék Irány Éva. Egy nagyjából 35x6 méteres földszintes társasház egyik lakása gyulladt ki Tiszaföldváron ma reggel. A helyszínre elsőnek érkező tiszaföldvári önkormányzati tűzoltó parancsnokság egysége azonnal megkezdte a tűzoltását, illetve több gázpalackot is kihoztak az épületből, melyek hűtéséről gondoskodtak. Egy felrobbant palackot a szomszédos telken találtak meg. Az épületet 4 lakják, egyikük nem volt a helyszínen, a másik 3 ember ki tudott menekülni a házból. A tűz 2-es kiemelt riasztású fokozatú volt, emiatt Kunszentmártonból és Szolnokról is riasztották a tűzoltókat. Az épület áramtalanítását az egységek elvégezték, a hálózatról a leválasztást a TITÁS szakemberei végezték el. Jelentős fejlesztéseket hajtanak végre 4 éven belül a szolnoki pályaudvaron, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a rekonstrukciós munkák 3 ütemben valósulnak meg. Mint hangsúlyozta, Szolnok vasúti fejlesztésével egész Kelet-Magyarország jól jár, ráadásul a 2. és 3. ütemben maga a vasútállomás épülete is megújul.
9: Nagyon fontos, és itt már kivitelezéssel kezdünk, Szolnok állomásnak a teljes körű megújítása. Itt az első lépés nem lesz annyira látványos, így vizuálisan, de gyakorlatilag nagyon az lesz, 48 milliárd forintból nekiállunk az átmenő fővágányok teljes körű rekonstrukciójának és a 20 km/h sebesség járható fővonali váltók cseréjének. Ez Magyarország egyik első számú vasúti csomópontja, ahol Kelet-Magyarország gyakorlatilag összes fővonala összeér, és 20 km/h-val lehet járni a váltókon. Ez a mai helyzet. Most ezt kell megváltoztatnunk, hogy a Debrecen felől érkező, Békéscsaba felől érkező vonatok, elővárosi vonatok itt jóval gyorsabban tudjanak haladni, és a késéseket visszaszorítsuk. Második ütemben jön a peronok akadálymentesítése, és az utolsó ütemben a teljes állomásépület megújítása, mert az is elég rémes állapotban van. Megkezdjük Szolnok esetében is a munkát.
8: Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást egy Európai Uniós program keretében ahhoz, hogy megtalálják a számukra megfelelő munkalehetőséget, fejleszték tudásukat és közelebb kerüljenek munkaerőpiaci céljaik eléréséhez. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal munkatársai segítséget nyújtanak többek között álláskeresési tanácsadásban, képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásban és a munkába állás segítő támogatások megismerésében. A Jászságban a járási hivatal foglalkoztatási osztályához lehet fordulni személyre szabott tájékoztatásért. A projekt megvalósítását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosítja országos szinten 176 milliárd forint összegben, amelyből a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal a fejlesztés megvalósításához 9,1 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott. 5 év kihagyás után ismét katonai légiparádé lesz a Vármegye székhelyen augusztus 20-án. A Tisza fölötti légi bemutatón a Magyar Honvédség szolnoki helikopter dandárjának legkülönlegesebb gépeit is lehet látni. A katonák komplett repülőprogrammal készülnek az állami ünnepre, mondta Simon Péter, a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka.
10: Felkészülésen már jól állunk, úgyhogy egyelőre akadályozó tényezőt én nem látok. Fognak látni a kedves érdeklődők merevszárnyú repülő repülőgépet, forgószányos technikákat, kötelékrepülést, egyéni bemutatókat, minden olyat, ami Sam Sam King-re egy ilyen bemutatón. A gyerkőcök azt szeretik a legjobban, amikor lefröcsköljük őket vízzel, persze jó messziről, de ezt imádni fogják, és ez idén is eleme a bemutatónak. A helikopterdon gyakorlatilag összes technikáját meg fogjuk mutatni. A legnagyobb vasunk az a H225-ös közepes szállító helikopter, viszont olyan könnyedséggel fog beletozni a Tiszamederbe, hogy azt hiszem, hogy Európa szinten ez híresen magas szintű bemutató. Annál egyel kisebb technikának a H-105M könnyű szállító helikopter. Méreténél fogva ő is megfelelő könnyedséggel tud majd beletozni ott a Tiszamederbe. Be fogjuk mutatni az AH-350-es kiképző helikopterünk tudását is, hiszen attól függetlenül, hogy kiképzésre használjuk, egy nagyon jól manőverezhető helikopter az is, és hát a meresszárnyú repülőgépeink, az IN-242-es repülőgépek is gyönyörű formációt fognak repülni majd a meder hossza mellett. Úgyhogy egy komplett repülőprogrammal készülünk.
8: Napos időnk lesz, kicsi a csapadék esélye, ismét többfele megélénkül a nyugatias irányú szél, melegszik a levegő, késő estére általában 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket.

0: Rio FM mellette szól.
1: Szevasztok, hey!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Holnaptól ismét hőségriasztás érvényes, folytatódtak az orosz-ukrán fogolycserék, forgalomkorlátozások lesznek Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítás az új, tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte. Az egyik legfontosabb vállalása a Magyarországnak járó, több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. Emellett megkezdődött az ország alkotmányos rendszerének megújítása. Az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben, a miniszterelnökét két ciklusban maximálták, és az országgyűlés megerősítette a bírói önigazgatást, a bírósági szervezetrendszer függetlenségét is. Autóbuszért orosz drón találat a dél-ukrajnai Herszonban. Négyen meghaltak, öten megsérültek. Az orosz légierő Zaporizsját is támadta hajnalban. Egy ember meghalt, hatan megsérültek, több lakóépület megrongálódott. Donyeckben lakóházba és egy bevásárlóközpontba csapódott drón. Egy halottról és négy sérültről tudni. Közben a szemben állók között újabb hadifogolycsere történt. 103 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett haza. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hrádzsinban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től két héten át lehet megnézni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök két éve döntött úgy, a nagy érdeklődése való tekintettel évente egyszer kiállítják a legféltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Több ittas motorcsónak vezetőt is kiszűrtek a rendőrök a Tiszatavon. Az elmúlt hétvégén 9 emberrel szemben kellett intézkedniük. A térségben nem csak a vízen, hanem a közutakon is razziáztak. A megállított sofőrök közül 6 ellen eljárás indult alkoholfogyasztás miatt. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti áratait. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap. Északon, északkeleten lehet eső. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Sikeresen pályázott a Jászberényi önkormányzat a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére. Mobil MR-készülék segíti a diagnosztikai központ munkáját a Vármegyei Hetényi Géza kórházban. Földön, vizen és levegőben is ellenőriztek a rendőrök. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnik Irány Éva. Sikeresen pályázott a Jászberényi önkormányzat a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című programban. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg, melynek összköltsége 100 millió forint és visszanemtérítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. A fejlesztés eredményeként a Jászberényi önkormányzat fenntartásában működő Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény részére 15 férőhelyes gépjármű beszerzés valósult meg, amit a támogató szolgáltatás használ. Az intézmény részeként működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás meglévő eszközparkjának fejlesztése érdekében 130 darab új készülék beszerzésére került sor. Felújították az intézmény belső kertjét, beszerzésre került mobil tároló konténer, kerti pavilon, kerti padok, rönkhinta és napelemes kandelláber is. Az elnyert pályázatnak köszönhetően szintén az önkormányzat fenntartásában működő Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ épületének belső átalakítási és felújítási munkálatai is megvalósultak, az intézmény udvarán pedig kerékpártároló, padok, fatetős ülőgarnitúra, napelemes kandelláber, valamint gyermekeknek felállított játszóeszközök elhelyezésére is sor került. Az épület előtt új háromállásos gépjármű parkoló is épült. Mobil MR-készülék segíti a diagnosztikai központ munkáját a vármegyei ellátást végző Szolnoki Hetényi Géza kórházban. A berendezés segítségével jelentős mértékben nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. Professzor dr. Pap Előd, a Vármegyei Kórház orvosigazgatója elmondta, az év végére érkezik meg az újabb MR berendezés a kórházba, a mostani mobil diagnosztikával pedig a korábbi elmaradásokat igyekeznek behozni.
9: Ebben a készülékben található az új mobil MR. Itt csak járóbetegeket tudunk vizsgálni, hiszen a rámpán csak azok tudnak fölmenni, akik járóképesek, viszont ez egy, hál' Istennek, egy jelentős nagy betegpopuláció. Azt a célt szolgálja, hogy ledolgozzuk azt a körülbelül 1000 elmaradt esetet, ami azért tonyosult föl, mert a stabilan telepített MR készülékünk nem működött. Gyakorlatilag inkább nem működött, mint működött tavaly november óta, amikor átvettük a külső szolgáltatótól. Nagyon speciális vizsgálatokat lehet végezni, olyanokat, amiket a CT-vel nem lehet, illetve a CT nem lát. Akut ellátásban rendkívül fontos, hiszen egy komoly stroke centrum vagyunk, és a stroke ellátásban sokszor a CT az nem mutat semmit, de az MR már látja, tehát ezért ez egy rendkívül fontos, illetve elsősorban idegsebészeti, illetve daganatos betegeknél is ez életmentő lehet, ez ezzel végzett diagnosztika.
8: Földön, vizen és levegőben is ellenőriztek a rendőrök, valamint a társszervek munkatársai a Tiszató térségében. Közlekedésrendészeti és közbiztonsági bűnügyi kontroll zajlott, a Jász-Nagykun-Szolnok, a Heves, valamint a Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrök, a Készenléti Rendőrség a társszervek és a polgárőrség bevonásával. A rendőrök akciót tartottak a kedvelt turista célpontoknál, kiemelten a Tiszatónál és térségében. A két nap alatt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 1700 főt igazoltattak, 15 ittas vezetőt szűrtek ki, ebből 9-et vizen, 105 helyszíni bírságot, 48 közigazgatási bírságot szabtak ki, és 28 szabálysértési feljelentést tettek. A rendőrség 8 eljárást kezdeményezett a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt. Árokba borult egy traktor, valamint a mögötte húzott búzával megrakott pótkocsi Jászdózsa külterületén. A járműből hidraulika és motorolaj szivárgott, a traktor vezetője ki tudott szállni, és az indító kulcsot is kivette. A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a jármű szerelvényt, majd megtisztították az úttestet a kiszóródott terménytől. Napos időnk lesz, kicsi a csapadék esélye, ismét többfele megélénkül a nyugatias irányú szél, melegszik a levegő, késő estére általában 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Trio FM, minden, amit szeretünk.

0: 97.3 FM melletted szól.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám!
4: A Trio FM hírei.
5: Fokozódik a hőség. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. A Magyar Érdemrend nagy keresztjét adományozzák Cserhalmi Györgynek. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Több mint 30 törvény és 2 alaptörvénymódosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, hogy az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. A többi között szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer, átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése, valamint létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetésével pedig mintegy 3000 milliárd forint kerül vissza a nemzeti vagyonba. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Őrizetbe vették azt a férfit, akinek a házában tegnap robbanás történt Öskün. Közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás ellene, mert engedély nélkül nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat, feltehetően második világháborús lövedékeket, valamint egy aknagránátot. Tegnap ezek közül robbant fel az egyik eszköz, a 43 éves tulajdonos megsérült, az épület ablakai kiszakadtak. Amíg a tűzszerészek átvizsgálták az ingatlant, a szomszédos házakban élőknek is el kellett hagyniuk az otthonukat. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe, az egész országra kiterjedő intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet, hogy a felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Elkezdődött a szerdai délutáni műszak, augusztus 19-e van a Hubák névnapja. A Huba ismeretlen eredetű régi magyar személynév, sok boldog névnapot kívánunk nekik. Az első órában először rendet teszünk a napi folyadékbevitel körül. Nincs mindenkire érvényes bűvös palackszám, de a túl gyors ivás sem jó versenyzésnek, azt tudom javasolni. Az óra második felében pedig arról beszélgetünk, hogy mit jelezhet, ha valakinél hirtelen eluralkodik a rendetlenség, és hogyan lehet számonkérés helyett valódi segítséget kínálni az ilyen embereknek. Üzenni továbbra is lehet a 0630 301 22 77-es számunkon, SMS és Viber formájában. A zenei indítást pedig Benson Boone szolgáltatja. Jön a Mystical Magical, 2 óra után, én Zsupos Ági vagyok, tartsanak velem! There's

97.7 Trio FM mellettet szól. A folyadékigény nem egyetlen szám, amit mindenkinek kötelezően ki kell pipálnia. Európai irányadó értékként egy egészséges felnőtt nő teljes napi vízbevitele. Nagyjából 2 liter, egy férfié pedig körülbelül 2,5 liter lehet. És ebbe az italok mellett az ételek víztartalma is beleszámít. A kiinduló pont nem személyre szabott előírás, hőségben, sportnál, lázas betegségben, várandóság vagy szoptatás idején több folyadékra lehet szükség. Bizonyos szív- és vesebetegségeknél viszont az orvos éppen korlátozást írhat elő. A legegyszerűbb rutin, ha a nap folyamán egyenletesen iszunk, étkezésekhez is kérünk vizet, induláskor pedig megtöltjük a kulacsot. Nem kell rövid idő alatt litereket erőltetni magunkra, a túl sok víz ugyanis felboríthatja a szervezet só háztartását. Jöjjön a The Chainsmokers és a Coldplay közös dala. Érkezik a Something Just Like This.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Mindjárt érkeznek a friss jársági hírek 14:30 után, utána pedig nem a szétzort zoknikat szeretném minősíteni, hanem azt nézzük meg, mikor lehet a hirtelen rendetlenség egyszerűen a túlterheltség jele, és hogyan tudunk ebben segíteni, akár másoknak is. A hírek után Calvin Harris és Ellie Goulding is porondon lesz a közös dalukkal, a Miracle készülődik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leap Motor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7 millió 490 ezer forintért. Na, Leap Motor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leap Motor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: 48 milliárd forintból újul meg a szolnoki vasúti pályaudvar. Többlakásos társasház égett, egy gázpalack is felrobbant Tiszaföldváron. 5 év kihagyás után ismét katonai légiparádé lesz a vármegye székhelyen. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnék irányéva. Jelentős fejlesztéseket hajtanak végre 4 éven belül a szolnoki pályaudvaron, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a rekonstrukciós munkák 3 ütemben valósulnak meg. Mint hangsúlyozta, Szolnok vasúti fejlesztésével egész Kelet-Magyarország jól jár, ráadásul a második és harmadik ütemben maga a vasútállomás épülete is megújul.
10: Nagyon fontos, és itt már kivitelezéssel kezdünk, Szolnok állomásnak a teljes körű megújítása. Itt az első lépés nem lesz annyira látványos, így vizuálisan, de gyakorlatilag nagyon az lesz, 48 milliárd forintból nekiállunk az átmenő fővágányok teljes körű rekonstrukciójának és a 20 km/h sebessége járható fővonali váltók cseréjének. Ez Magyarország egyik első számú vasúti csomópontja, ahol Kelet-Magyarország gyakorlatilag összes fővonala összeér, és 20 km/h lehet járni a váltókon. Ez a mai helyzet. Most ezt kell megváltoztatnunk, hogy a Debrecen felől érkező, Békéscsaba felől érkező vonatok, elővárosi vonatok itt jóval gyorsabban tudjanak haladni, és a késéseket visszaszorítsuk. Második ütemben jön a peronok akadálymentesítése, és az utolsó ütemben a teljes állomásépület megújítása, mert az is elég rémes állapotban van. Megkezdjük Szolnok esetében is a munkát.
9: Egy nagyjából 35x6 méteres földszintes társasház egyik lakása gyulladt ki Tiszaföldváron ma reggel. A helyszínre elsőnek érkező tiszaföldvári önkormányzati tűzoltó parancsnokság egysége azonnal megkezdte a tűzoltását, illetve több gázpalackot is kihoztak az épületből, melyek hűtéséről gondoskodtak. Egy felrobbant palackot a szomszédos telken találtak meg. Az épületet 4 lakják, egyikük nem volt a helyszínen, a másik 3 ember ki tudott menekülni a házból. A tűz 2-es kiemelt riasztású fokozatú volt, emiatt Kunszentmártonból és Szolnokról is riasztották a tűzoltókat. Az épület áramtalanítását az egységek elvégezték, a hálózatról a leválasztást a TITÁS szakemberei végezték el. Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást egy Európai Uniós program keretében ahhoz, hogy megtalálják a számukra megfelelő munkalehetőséget, fejleszték tudásukat és közelebb kerüljenek munkaerőpiaci céljaik eléréséhez. A Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal munkatársai segítséget nyújtanak többek között álláskeresési tanácsadásban, képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásban és a munkába állás segítő támogatások megismerésében. A Jászságban a járási hivatal foglalkoztatási osztályához lehet fordulni személyre szabott tájékoztatásért. A projekt megvalósítását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosítja országos szinten 176 milliárd forint összegben, amelyből a Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal a fejlesztés megvalósításához 9,1 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott. 5 év kihagyás után ismét katonai légiparádé lesz a Vármegye székhelyen augusztus 20-án a Tisza fölötti légi bemutatón. A Magyar Honvédség szolnoki helikopter dandárjának legkülönlegesebb gépeit is lehet látni. A katonák komplett repülőprogrammal készülnek az állami ünnepre, mondta Simon Péter, a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka.
4: Felkészüléssel már jól állunk, úgyhogy egyelőre akadályozó tényezőt én nem látok. Fognak látni a kedves érdeklődők merevszárnyú repülőgépet, forgószárnyas technikákat, kötelékrepülést, egyéni bemutatókat, minden olyat, ami szemszájnokingre egy ilyen bemutatón. A gyerkőcök azt szeretik a legjobban, amikor lefröcsköljük őket vízzel, persze jó messziről, de ezt imádni fogják, és ez idén is eleme a bemutatónak. A helikopterdannál gyakorlatilag összes technikáját meg fogjuk mutatni. A legnagyobb vasunk az a H225-ös közepes szállító helikopter, viszont olyan könnyedséggel fog beletozni a Tisza mederbe, hogy azt hiszem, hogy Európa szinten ez híresen magas szintű bemutató. Annál egy egyel kisebb technikának a H125M könnyű szállító helikopter. Méreténél fogva ő is megfelelő könnyedséggel tud majd balettozni ott a Tisza mederbe. Be fogjuk mutatni az AS-350-es kiképző helikopterünk tudását is, hiszen attól függetlenül, hogy kiképzésre használjuk, egy nagyon jól manőverezhető helikopter az is, és hát a merevszárnyú repülőgépeink, az N242-es repülőgépek is gyönyörű formációt fognak repülni majd a meder hossza mellett. Úgyhogy egy komplett repülőprogrammal készülünk.
9: Napos időnk lesz, kicsi a csapadék esélye, ismét többfele megélénkül a nyugatias irányú szél, melegszik a levegő, késő estére általában 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. When you hold

97.7 Trio FM mellettet szól. Van, akinek a rendezett konyhapult ad nyugalmat, más egy alkotói káoszban is pontosan tudja, hol van minden. A rendetlenség önmagában nem lustaság és nem diagnózis. Érdemes inkább a változást figyelni. Ha valaki korábban ellátta a háztartást, most viszont hirtelen felhalmozódik a mosatlan, elmarad a tisztálkodás, visszahúzódik, rosszul alszik, vagy tartósan kedvetlen, akkor lehet, hogy túlterheltséggel, kimerültséggel, vagy lelki nehézséggel küzd. Ilyenkor a szedd már össze magad, elég ritkán segít. Jobb kérdés a látom, hogy most sok minden összejött. Melyik részben tudok a segítségedre lenni? Kezdhetünk egyetlen felülettel, 10 perccel, vagy egy szemetes zsákkal. A cél nem a bemutató lakás, hanem egy használhatóbb sarok és egy kis sikerélmény. Remélem, hogy a takarításban is segíteni fog a következő dal. Robbie Williams érkezik és a Supreme.

0: Fiú FM mellette szól.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Zárul az első óránk ma, szerda délután, a délutáni műszakban. Háromtól pedig a kapcsolatainkhoz és az étkezési szokásainkhoz hozunk használható ötleteket. Először kipróbáljuk, hogyan lehet egy vita közben úgy szünetet kérni, hogy a másik ne elutasítást halljon belőle. Az óra második felében pedig azt nézzük meg, miért könnyű túlenni bizonyos erősen feldolgozott ételeket, és hogyan alakíthatunk támogatóbb környezetet szigorú tiltó lista nélkül, ami biztos, hogy a friss hírek után Kylie Minogue zenél, az ő dala a Kids.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találtam meg a tökéletes kis cipőjét.
5: Komolyan? És most is visszajársz?
4: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
6: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
7: Ez volt a reklám.
8: Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forstoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Bak Andrást a legfőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án megszűnt. Egyre nagyobb az esélye arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. A miniszter jelezte, hogy már csak legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit az északi áramlat gázvezetékek elleni szabotázs ügyében. A búvár vizsgával rendelkező férfi annak a csoportnak volt a tagja, amely felszerelte a víz alatt húzódó vezetékekre a robbanó eszközöket, illetve részt vett a vezetékek megrongálásában a dániai Bornholm sziget közelében. A múlt hónapban a német ügyészség már vádat emelt egy másik, a gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi ellen. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A négy napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rendszerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Északa 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytassuk a szerda délutáni műszakot augusztus 19-én a Hubák névnapján. Ebben az órában először egy működő vitaszünetet szeretnék építeni mondatról mondatra, hogy a hallgatás ne büntetés, hanem visszatérési ígérettel kért nyugalmi idő legyen. Az óra második felében az úgynevezett függőségszerű evésről lesz szó, ami egyre többünket érint a feldolgozott élelmiszerek miatt. Tartsanak velünk, SMS és Viber elérhetőségünk nem változott, ez a 0630 301 2277. Addig is zenél 15 óra után Enrique Iglesias és a Subemela Radio.

97.7 Trio FM melletted szól. Egy vita gyakran nem azért fut zátonyra, mert nincs megoldás, hanem mert mindketten egyszerre próbálunk védekezni és válaszolni. Ha emelkedik a hangerő, gyorsul a légzésünk, és már csak a következő visszavágást fogalmazzuk. Akkor szerintem kérjünk szünetet, a kulcs a visszatérés. Fontos nekem ez a beszélgetés, de most túl feszült vagyok. Kérek 20 percet és 3/4-4-kor folytatjuk, vagy valami ilyesmi. Ez nem ugyanaz, mint napokra eltűnni vagy csenddel büntetni a másikat. A szünetben ne írjunk vádló üzeneteket, inkább sétáljunk, ígyunk vizet, és gondoljuk végig, mi a valódi kérésünk. Amikor visszaülünk, először foglaljuk össze a másik álláspontját. Jól értettem, hogy neked az fájt, hogy bla bla bla bla bla, aztán a kérdésnél megmaradva kerüljük a te mindig, te soha mondatokat, és mondjuk el, mire lenne szükségünk legközelebb. Higgyék el, így aztán tényleg nagyon sok vita megoldható. Mindeközben pedig nyargalunk tovább a legjobb dalokkal, NSYNC zenél és a Better Place.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél négy után folytatjuk a délutáni műszakot itt a Trio FM-en. Bízom benne, hogy továbbra is velünk tartanak. Most jönnek a friss jársági hírek és minden, ami az itt élőket érdekelheti. Utána a chipszes zacskó és a süteményes doboz mellett tesszük fel a kérdést. Miért nehéz néha abbahagyni az evést, még akkor is, ha már jól laktunk? A hírek után Chad Kroeger érkezik és a Hero.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
5: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Mobil MR készülék segíti a diagnosztikai központ munkáját a vármegyei ellátást végző Szolnoki Hetényi Géza kórházban. A berendezés segítségével jelentős mértékben nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. Professzor dr. Pap Előd, a vármegyei kórház orvosigazgatója elmondta, az év végére érkezik meg az újabb MR berendezés a kórházba, a mostani mobil diagnosztikával pedig a korábbi elmaradásokat igyekeznek behozni.
7: Ebben a készülékben található az új mobil MR. Itt csak járóbetegeket tudunk vizsgálni, hiszen a rámpán csak azok tudnak fölmenni, akik járóképesek, viszont ez egy, hál' Istennek, egy jelentős nagy betegpopuláció. Azt a célt szolgálja, hogy ledolgozzuk azt a körülbelül 1000 elmaradt esetet, ami azért tonyosult föl, mert a stabilan telepített MR készülékünk nem működött. Gyakorlatilag inkább nem működött, mint működött tavaly november óta, amikor átvettük a külső szolgáltatótól. Nagyon speciális vizsgálatokat lehet végezni, olyanokat, amiket a CT-vel nem lehet, illetve a CT nem lát. Akut ellátásban rendkívül fontos, hiszen egy komoly stroke centrum vagyunk, és a stroke ellátásban sokszor a CT az nem mutat semmit, de az MR már látja, tehát ezért ez egy rendkívül fontos, illetve elsősorban idegsebészeti, illetve daganatos betegeknél is ez életmentő lehet, ez ezzel végzett diagnosztika.
6: Sikeresen pályázott a Jászberényi Önkormányzat a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című programban. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg, melynek összköltsége 100 millió forint és visszanemtérítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. A fejlesztés eredményeként a Jászberényi Önkormányzat fenntartásában működő Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény részére 15 férőhelyes gépjármű beszerzés valósult meg, amit a támogató szolgáltatás használ. Az intézmény részeként működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás meglévő eszközparkjának fejlesztése érdekében 130 darab új készülék beszerzésére került sor. Felújították az intézmény belső kertjét, beszerzésre került mobil tárolókonténer, kerti pavilon, kerti padok, rönkhinta és napelemes kandelláber is. Az elnyert pályázatnak köszönhetően szintén az önkormányzat fenntartásában működő Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ épületének belső átalakítási és felújítási munkálatai is megvalósultak, az intézmény udvarán pedig kerékpártároló, padok, fatetős ülőgarnitúra, napelemes kandelláber, valamint gyermekeknek felállított játszó eszközök elhelyezésére is sor került. Az épület előtt új háromállásos gépjármű parkoló is épült. Földön, vízen és levegőben is ellenőriztek a rendőrök, valamint a társszervek munkatársai a Tiszató térségében. Közlekedésrendészeti és közbiztonsági bűnügyi kontroll zajlott, a Jásznagykunszolnok, a Heves, valamint a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrök, a Készenléti Rendőrség a társszervek és a polgárőrség bevonásával. A rendőrök akciót tartottak a kedvelt turista célpontoknál, kiemelten a Tiszatónál és térségében. A két nap alatt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 1700 főt igazoltattak, 15 ittas vezetőt szűrtek ki, ebből 9-et vízen, 105 helyszíni bírságot, 48 közigazgatási bírságot szabtak ki, és 28 szabálysértési feljelentést tettek. A rendőrség 8 eljárást kezdeményezett a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt. Árokba borult egy traktor, valamint a mögötte húzott búzával megrakott pótkocsi Jászdózsa külterületén. A járműből hidraulika és motorolaj szivárgott, a traktor vezetője ki tudott szállni, és az indító kulcsot is kivette. A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a jármű szerelvényt, majd megtisztították az úttestet a kiszóródott terménytől. Napos időnk lesz, kicsi a csapadék esélye, ismét többfele megélénkül a nyugatias irányú szél, melegszik a levegő, késő estére általában 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Az erősen feldolgozott, egyszerre sok finomított szénhidrátot, zsíradékot, sót vagy intenzív ízt kínáló ételekből könnyű a tervezetnél többet tenni. Kutatások vizsgálják ezek függőséget idéző tulajdonságait, de a rá vagyok függve kifejezést ne használjuk könnyelmű orvosi címkeként. Az evést az alváshiány, a stressz, a megszokás, az elérhetőség, sőt, még a reklámok és a lelkiállapot is befolyásolhatja. Ez nem egyszerűen akaraterő kérdése. Hasznosabb a tiltásnál, ha előre készítünk egy laktatóbb alapot, rendszeres étkezést, fehérjét és rostot, például joghurtot gyümölccsel vagy szendvicset zöldséggel. A nassolnivalót tegyük kis tálba, a csomagot rakjuk vissza, és képernyő helyett figyeljünk az ízre, meg a jól lakottságra. Vásároljunk listával, éhesen pedig ne hozzunk nagy készletet a legnehezebben adagolható termékekből. Ha rendszeres a kontrollvesztés, titokban eszünk, vagy mondjuk szégyent érzünk utána, esetleg az evés egészségügyi gondot is okoz, akkor mindenképpen kérjünk segítséget egy szakértőtől. Szigálá érkezik, ő hozza nekünk az erőt, a Melody című dalával.

0: 97.7. Trio FM melletted szól. A második óránk végéhez értünk, úgyhogy fél idejénél járunk a mai délutáni műszaknak. Ne menjenek sehová, hiszen innen folytatjuk a legnagyobb lendülettel, sok-sok érdekes témával, hasznos tippel és trükkel, na meg a legnagyobb slágerekkel, amiket itt a Jásságban is nagyon szeretnek a hallgatóink. Filmzene következik majd a friss hírek után. 16 órát követően Lady Gaga és Bradley Cooper indul az ő duettjük a Shallow-val.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Bak Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Bocsánatot kért a határon túli magyaroktól a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, amiatt, hogy az előző kormány politikai eszközként használta őket. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja. A határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás. A miniszter közölte, hogy a Tisza kormány támogatni fogja a határon túli magyar közösségeket, de alárendeltség helyett egyenrangú kapcsolatot épít ki velük. Cserhalmi György, Kossuth-díjas színművész, a Nemzet színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. 14 kiváló tanuló mély szegénységben élő diák ösztöndíjára érkezett felajánlás, így az MVH Bank által 100 tanulónál megszüntetett támogatás náluk rendeződik, közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. Edvi Péter korábban jelezte, hogy a pénzintézet anyagi okokra hivatkozva 32 év után elállt a támogatástól. Hétfőn a hírre reagálva Magyar Péter kormányfő felszólította Mészáros Lőrincet és az MVH Bankot, vonja vissza az ösztöndíjprogram finanszírozásának megszüntetéséről szóló döntést, és hozza nyilvánosságra a bank jelenleg futó székház építésének részleteit. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. Többnyire napos gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. A hajnali 16-23 fok után napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Augusztus 19-e van, szerda, a Hubák napja, és már a délutáni műszak harmadik órájában járunk. Először óvatosan értelmezzük a sok tévézés és az agyi egészség kapcsolatáról szóló híreket, majd rögtön adunk egy egyszerű mozgásszünet rutint is. Az óra második felében a kapcsolat mellett megjelenő fellángolásokról beszélünk, persze ítélkezés nélkül, a hangsúlyt pedig a döntésekre, a határokra és az otthoni közelségre teszem. Üzenni továbbra is lehet, hogyha hozzászólnának a témákhoz, ez a 0630 301 22 77, most pedig a Gorillaz következik 16 óra után. Szól a Feel Good!
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. Megfigyeléses kutatások találtak kapcsolatot a sok tévénézés, a hosszantartó ülés és bizonyos későbbi agyi vagy érrendszeri eltérések között. Ez fontos jelzés, de nem bizonyítja, hogy a tévé önmagában összezsugorítja az agyat. Az is számít, mennyit mozgunk, hogyan alszunk, mit nézünk, és a nap többi részében mennyire vagyunk szellemileg és társaságilag aktívak. A használható üzenet tehát nem a képernyő teljes száműzése, hanem a hosszú, egybefüggő passzivitás megtörése. Egy epizód vagy 30-40 perc után álljunk fel, sétáljunk a lakásban, mozgassuk át a vállunkat és a bokánkat, és töltsünk magunknak egy pohár vizet. Nem szabad odaragadni órákra a képernyő elé. Az automatikus következő rész helyett inkább kérdezzük meg magunktól, hogy biztos, hogy még ezt szeretném választani, vagy igazából csak ott ragadtam. Nem kell egyébként fitness termet sem építeni a nappaliból, hogyha a kettő között szeretnénk mozogni egy kicsit. A rendszeresen ismételt kis szünet már jobb, mint a teljes mozdulatlanság. Harry Styles idézi meg közben a változó időt, jön az Ez itt was.

0: 97.7. Trio FM melletted szól. Nem sokára jönnek a legfrissebb jársági hírek, 5:30 után, utána pedig egy kényes, de nagyon emberi kérdésről fogunk beszélgetni. Itt a délutáni műszakban egy kapcsolat mellett érzett fellángolás, nem automatikusan hűtlenség, a következő lépéseink és a kialakított határaink viszont nagyon sokat számítanak. Érdekes lesz, maradjanak velünk, a hírek után pedig Gloria Estefan hozzá a buli hangulatot. Jön a You'll Be Mine. Don't know if it lasts forever, but it's now or
1: never. You could say it a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7 millió 490 ezer forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnék Irány Éva. Egy nagyjából 35x6 méteres földszintes társasház egyik lakása gyulladt ki Tiszaföldváron ma reggel. A helyszínre elsőnek érkező tiszaföldvári önkormányzati tűzoltó parancsnokság egysége azonnal megkezdte a tűzoltását, illetve több gázpalackot is kihoztak az épületből, melyek hűtéséről gondoskodtak. Egy felrobbant palackot a szomszédos telken találtak meg. Az épületet 4 lakják, egyikük nem volt a helyszínen, a másik 3 ember ki tudott menekülni a házból. A tűz 2-es kiemelt riasztású fokozatú volt, emiatt Kunszentmártonból és Szolnokról is riasztották a tűzoltókat. Az épület áramtalanítását az egységek elvégezték, a hálózatról a leválasztást a TITÁS szakemberei végezték el. Jelentős fejlesztéseket hajtanak végre 4 éven belül a szolnoki pályaudvaron, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a rekonstrukciós munkák 3 ütemben valósulnak meg. Mint hangsúlyozta, Szolnok vasúti fejlesztésével egész Kelet-Magyarország jól jár, ráadásul a 2. és 3. ütemben maga a vasútállomás épülete is megújul.
10: Nagyon fontos, és itt már kivitelezéssel kezdünk, Szolnok állomásnak a teljes körű megújítása. Itt az első lépés nem lesz annyira látványos, így vizuálisan, de gyakorlatilag nagyon az lesz, 48 milliárd forintból nekiállunk az átmenő fővágányok teljes körű rekonstrukciójának és a 20 km/h sebessége járható fővonali váltók cseréjének. Ez Magyarország egyik első számú vasúti csomópontja, ahol Kelet-Magyarország gyakorlatilag összes fővonala összeér, és 20 km/h-val lehet járni a váltókon. Ez a mai helyzet. Most ezt kell megváltoztatnunk, hogy a Debrecen felől érkező, Békéscsaba felől érkező vonatok, elővárosi vonatok itt jóval gyorsabban tudjanak haladni, és a késéseket visszaszorítsuk. Második ütemben jön a peronok akadálymentesítése, és az utolsó ütemben a teljes állomásépület megújítása, mert az is elég rémes állapotban van. Megkezdjük Szolnok esetében is a munkát.
9: Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást egy Európai Uniós program keretében ahhoz, hogy megtalálják a számukra megfelelő munkalehetőséget, fejleszték tudásukat és közelebb kerüljenek munkaerőpiaci céljaik eléréséhez. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal munkatársai segítséget nyújtanak többek között álláskeresési tanácsadásban, képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásban és a munkába állás segítő támogatások megismerésében. A Jászságban a járási hivatal foglalkoztatási osztályához lehet fordulni személyre szabott tájékoztatásért. A projekt megvalósítását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosítja országos szinten 176 milliárd forint összegben, amelyből a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal a fejlesztés megvalósításához 9,1 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott. 5 év kihagyás után ismét katonai légiparádé lesz a Vármegye székhelyen augusztus 20-án, a Tisza fölötti légi bemutatón a Magyar Honvédség szolnoki helikopter dandárjának legkülönlegesebb gépeit is lehet látni. A katonák komplett repülőprogrammal készülnek az állami ünnepre, mondta Simon Péter, a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka.
11: Felkészülésen már jól állunk, úgyhogy egyelőre akadályozó tényezőt én nem látok. Fognak látni a kedves érdeklődők merevszárnyú repülőgépeket, repülőgépet, forgószárnyas technikákat, kötelékrepülést, egyéni bemutatókat, minden olyat, ami Sam Sankingre egy ilyen bemutatón. A gyerkőcök azt szeretik a legjobban, amikor lefröcsköljük őket vízzel, persze jó messziről, de ezt imádni fogják, és ez idén is eleme a bemutatónak. A helikopterdon gyakorlatilag összes technikáját meg fogjuk mutatni. A legnagyobb vasunk az a H225-ös közepes szállító helikopter, viszont olyan könnyedséggel fog beletozni a Tiszamederbe, hogy azt hiszem, hogy Európa szinten ez híresen magas szintű bemutató. Annál egyel kisebb technikának a H-145M könnyű szállító helikopter. Méreténél fogva ő is megfelelő könnyedséggel tud majd beletozni ott a Tiszamederbe. Be fogjuk mutatni az AH-350-es kiképző helikopterünk tudását is, hiszen attól függetlenül, hogy kiképzésre használjuk, egy nagyon jól manőverezhető helikopter az is. És hát a meresszárnyú repülőgépeink, az IN-242-es repülőgépek is gyönyörű formációt fognak repülni majd a meder hossza mellett. Úgyhogy egy komplett repülőprogrammal készülünk.
9: Napos időnk lesz, kicsi a csapadék esélye, ismét többfele megélénkül a nyugatias irányú szél, melegszik a levegő, késő estére általában 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7. Trio FM melletted szól. Attól, hogy egy tartós kapcsolatban észrevesszük valaki más vonzerejét, még nem dőlt el sem a kapcsolat, sem a hűség kérdése. A vonzalom lehet spontán élmény, a titkos üzenetek keresése és a határok átlépése viszont már a döntések sorozata. Kérdezzük meg, mi fogott meg minket ebben az emberben? Az újdonság? A figyelem? A játékosság? Vagy az elismerés? Ez egy elhanyagolt szükségletet is jelezhet. Otthon kérhetünk közös programot, több érintést, nyugodt beszélgetéseket, vagy külön töltött feltöltő időt. A kapcsolatot veszélyeztető titkolózást érdemes megszakítani, s világos határokat húzni. A kapcsolat minősége és az elköteleződés többet számíthat, mint a fellángolás puszta léte. Szóval legyenek türelmesek önmagukkal, és legyenek nagyon őszinték egymással. Jennifer Lopez, David Guetta következik, és

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Zárul a mai délutáni műszak harmadik órája is, öttől pedig két könnyebb, mégis nagyon hasznos témával fordulunk rá a délután végére. Először kipróbáljuk a kávé keserűségét, tompító, apró trükköt, és azt is megnézzük, mikor jobb inkább a főzés módján változtatni. A hírek után pedig a mosoly és a hangulat kapcsolatát tesszük helyre. Lehet egy kis hatása, de a nehéz érzéseket nem kell jó kedv mögé rejteni. Oliver Heldens és Vula egészen biztosan jön majd a friss hírek után, ez lesz a Turn Me On.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hirdessen a Jászság Rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
5: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Sikerülhet üzemben tartani a paksi erőművet. Halálos lakástűz történt egy székesfehérvári panelben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, hogy a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában, vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szent mise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is. Szatmár Németében a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekara ad hangversenyt. Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben. Annak a 7. emeleti lakásnak a tulajdonosa vesztette életét, ahol felcsaptak a lángok. Néhány lakó füstmérgezést szenvedett. A tűzoltók 3 lakót mentőállarcban, a lépcsőházon keresztül, 4-et pedig létre segítségével hoztak ki a 9 emeletes épületből. Az ünnepi tűzi játékozás után is le lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csak nem 300 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban holnap csak 10 perces lesz az augusztus 20-i tűzi játék, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijedés elszökik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Elérkeztünk a mai délutáni műszak utolsó etapjához, szerda van, augusztus 19-e. Először a konyhában kísérletezünk, majd ezt egészen biztosan megígérhetem. Egy valóban parányi csipet sót csökkenteti ugyanis a kávé érzékelt keserűségét. De megmutatom majd a nátrium nélküli javításokat is, úgyhogy nem kell azonnal megijedni. Az óra második felében pedig egy 30 másodperces arclazító és mosolypróbával nézzük meg, mit várhatunk reálisan a testtartásunktól. A 0630-301-2277-es SMS Viber elérhetőségünkön továbbra is hozzászólhatnak az óra témáihoz, addig pedig 17 óra után készülődik Estelle és Kanye West közös dala, az American Boy. This is

97.7 Trio FM mellettet szól. Ha a kávé kellemetlenül keserű, egy-két apró sószem valóban tompíthatja a keserű íz érzékelését. A hangsúly az aprón van. Keverjük el a kész italban, kóstoljunk, és ha már sósnak érezzük, túllőttünk a célon. Mielőtt azonban a sótartóhoz nyúlunk, nézzük meg a főzést is. A túl finom őrlemény, a túl hosszú áztatás, a túl forró víz, vagy a kelleténél nagyobb kávéadag fokozhatja a keserűséget. Próbáljunk durvább őrlést, rövidebb elkészítést, tiszta eszközt és frissebb kávét. Lehet, hogy már ettől kiegyensúlyozottabb lesz az íze. A sós trükk nem egészségjavító módszer, és nem kell belőle napi szokást csinálni, de a poén kedvéért ki lehet ezt is próbálni. Azért igyekezzenek sószegényen táplálkozni, mert állítólag az új kutatások szerint ez volna az ideális. Lalaján következik, és a messzi. You know

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Hamarosan folytatjuk 17:30 után, méghozzá a friss jársági információkkal. Át is adom a terepet, csak a legfontosabbak a helyieknek. Most fognak szólni, utána pedig kipróbálunk egy rövid mosoly és testtartás gyakorlatot. Közben pedig elmeséljük, miért nem kell kötelező vidámsággal elfedni a fáradtságot, a szomorúságot vagy a szorongást. A hírek után Adele nagy erejű dala következik. A Rolling in the Deep.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Sikeresen pályázott a Jászberényi önkormányzat a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére. Mobil MR készülék segíti a diagnosztikai központ munkáját a Vármegyei Hetényi Géza kórházban. Földön, vizen és levegőben is ellenőriztek a rendőrök. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Sikeresen pályázott a Jászberényi önkormányzat a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című programban. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg, melynek összköltsége 100 millió forint és visszanemtérítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. A fejlesztés eredményeként a Jászberényi önkormányzat fenntartásában működő Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény részére 15 férőhelyes gépjármű beszerzés valósult meg, amit a támogató szolgáltatás használ. Az intézmény részeként működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás meglévő eszközparkjának fejlesztése érdekében 130 darab új készülék beszerzésére került sor. Felújították az intézmény belső kertjét, beszerzésre került mobil tárolókonténer, kerti pavilon, kerti padok, rönkhinta és napelemes kandelláber is. Az elnyert pályázatnak köszönhetően szintén az önkormányzat fenntartásában működő Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ épületének belső átalakítási és felújítási munkálatai is megvalósultak, az intézmény udvarán pedig kerékpártároló, padok, fatetős ülőgarnitúra, napelemes kandelláber, valamint gyermekeknek felállított játszóeszközök elhelyezésére is sor került. Az épület előtt új háromállásos gépjármű parkoló is épült. Mobil MR készülék segíti a diagnosztikai központ munkáját a Vármegyei ellátást végző Szolnoki Hetényi Géza kórházban. A berendezés segítségével jelentős mértékben nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. Professzor dr. Pap Előd, a Vármegyei Kórház orvosigazgatója elmondta, az év végére érkezik meg az újabb MR berendezés a kórházba, a mostani mobil diagnosztikával pedig a korábbi elmaradásokat igyekeznek behozni.
4: Ebben a készülékben található az új mobil MR. Itt csak járóbetegeket tudunk vizsgálni, hiszen a rámpán csak azok tudnak fölmenni, akik járóképesek, viszont ez egy, hál' Istennek, egy jelentős nagy betegpopuláció. Azt a célt szolgálja, hogy ledolgozzuk azt a körülbelül 1000 elmaradt esetet, ami azért tonyosult föl, mert a stabilan telepített MR készülékünk nem működött. Gyakorlatilag inkább nem működött, mint működött tavaly november óta, amikor átvettük a külső szolgáltatótól. Nagyon speciális vizsgálatokat lehet végezni, olyanok, amiket a CT-vel nem lehet, illetve a CT nem lát. Akut ellátásban rendkívül fontos, hiszen egy komoly stroke centrum vagyunk, és a stroke ellátásban sokszor a CT az nem mutat semmit, de az MR már látja, tehát ezért ez egy rendkívül fontos, illetve elsősorban idegsebészeti, illetve daganatos betegeknél is ez életmentő lehet, ez ezzel végzett diagnosztika.
3: Földön, vizen és levegőben is ellenőriztek a rendőrök, valamint a társszervek munkatársai a Tiszató térségében. Közlekedésrendészeti és közbiztonsági bűnügyi kontroll zajlott, a Jász-Nagykun-Szolnok, a Heves, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök, a Készenléti rendőrség, a társszervek és a polgárőrség bevonásával. A rendőrök akciót tartottak a kedvelt turista célpontoknál, kiemelten a Tiszatónál és térségében. A két nap alatt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 1700 főt igazoltattak, 15 ittas vezetőt szűrtek ki, ebből 9-et vizen, 105 helyszíni bírságot, 48 közigazgatási bírságot szabtak ki, és 28 szabálysértési feljelentést tettek. A rendőrség 8 eljárást kezdeményezett a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt. Árokba borult egy traktor, valamint a mögötte húzott búzával megrakott pótkocsi Jászdózsa külterületén. A járműből hidraulika és motorolaj szivárgott, a traktor vezetője ki tudott szállni, és az indító kulcsot is kivette. A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a jármű szerelvényt, majd megtisztították az úttestet a kiszóródott terménytől. Napos időnk lesz, kicsi a csapadék esélye, ismét többfele megélénkül a nyugatias irányú szél, melegszik a levegő, késő estére általában 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. A mosoly, a testtartás és a hangulat között lehet kölcsönhatás, de ez nem egy belső villanykapcsoló. Egyes kísérletekben a mosolyt formáló arcizommunka vagy a barátságosabb arckifejezés kisebb változással járt a hangulatban vagy a stressz utáni megnyugvásban, az eredmények azonban nem minden helyzetben egyformák. Érdemes tehát játéknak tekinteni, nem gyógymódnak. Próbáljuk ki fél percig, engedjük le a válunkat, lazítsuk el az állkapcsot, fújjuk ki lassan a levegőt és a természetesnek érződik. Adjunk egy finom mosolyt, figyeljük meg, változik-e valami anélkül, hogy eredményt követelnénk magunktól. Társas helyzetben a nyitott arc kifejezés és a szemkontaktus könnyebbé teheti a kapcsolódást. A másiktól kapott barátságos reakció pedig valóban javíthat a pillanaton. A szomorúságban vagy kimerültségben viszont nem kell eljátszanunk, hogy minden rendben van. Sophie and the Giants, illetve a Purple Disco Machine fogja majd elhozni nekünk a virámságot a Paradise-szal.

97.7 Trio FM melletted szól. Ezzel véget ért a szerdai délutáni műszak. Ma személyre szabtuk a folyadékpótlást, ítélkezés nélkül közelítettünk a hirtelen rendetlenséghez. Megtanultunk jól szünetet kérni egy vitában, és használhatóbb környezetet építettünk az étkezési döntésekhez. Nagyon sok érdekes témánk volt, így lesz ez a héten továbbra is, meg hát ugye holnap 20-a, úgyhogy együtt rádiózunk majd 9-től 15 óráig egy igazi ünnepi műsorral. Tartsanak velem akkor is, vigyázzanak magukra, és egymásra, maradjanak a Trio FM hullámhosszán. A búcsúhoz a Coldplay dala érkezik, a We Pray, én pedig Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Sikerülhet üzemben tartani a paksi erőművet. Súlyos problémákat tártak fel a korábbi gyermekotthonos vizsgálatok. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában, vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A Fidesz szerint kapkodás az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyert megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezésről a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán. Többnyire napos, komoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar, a szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 16-23 fok után napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM, a jásság rádiója. Az aszály és a tartós hőség nem csak minket visel meg, hanem a város növényzetét és a vadon élő állatokat is. Itt Jászberényben összefogtak az önkéntesek. A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete rendszeres locsolással menti a fiatal és idősebb fákat, a külterületeken pedig itatókat töltenek fel a szomjazó állatoknak. Hogy pontosan kik és hogyan vesznek részt az akcióban, az már is kiderül Kisnémetné királyi összeállításából.
2: Ismét útnak indul Jászberényben a falocsolók kisebb-nagyobb csoportja. A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete a rendkívüli hőség miatt hetek óta szervezi önkéntesek bevonásával a koordinált locsolást a város különböző területein. Sárközi Csabáné, Béres Krisztina, a civil szervezet elnöke.
3: Éreztük azt, hogy segíteni kell a természetnek. Ugye mindenki tudja, hogy a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete többféle tevékenységet is űzik Jászberényben, mind szociális, mind környezetvédelmi tevékenységet. Ezáltal úgy gondoltuk, hogy elkezdjük a fákat locsolni. Rengetegen csatlakoztak, az egyik főtársam a Fodor Emese. Amikor elkezdtem keresgélni, hogy mivel tudnánk locsolni a fákat, akkor Holló Pista bácsi egyből felajánlotta, hogy neki van egy IPC tartálya, és akkor azt szoktuk megtölteni. Először azokkal mentünk ki a mi autónkkal, és mindig másnál teletöltöttük vízzel a tartályt. Többféle felajánlás is volt, rengeteg ismerős felajánlotta a kútvizét. Rengeteg helyen locsoltunk, Fürdő utca, sétányok, Szentkúti tér, kórház, Vasút utca, 60-i úti bicikli út. Aztán elkezdtünk egy locsoló kihívást kitenni, hogy ki az, aki szeretne fákat örökbe fogadni. Voltak is többen, akik kiártak, azokat kis apró ajándékokkal megjutalmaztuk. Amikor én elmondtam ezt az önkormányzatnál, több képviselő és polgármester úr is csatlakozott hozzá, hogy ők is felajánlanak különböző termékeket, és azokat szétosztogattuk ezek között az emberek között. Igaz, nem ezért csinálták, de nekünk meg olyan jó volt adni ezeknek az embereknek kis apróságokat azért, hogy ők is adtak nekünk egy kis boldogságot, meg a városnak, és ezzel mi is megköszöntük nekik, és továbbra is várjuk szeretettel, hogy locsolják ezeket a fákat. Ki szeretnék emelni egy idős hölgyet, Váróczi Erzsébetet, akihez mentem és vittem volna neki az apró ajándékot, mert locsolja a platánfákat ott, ahol lakik, és döbbenetes volt számomra, hogy az idős néni vitte a kannákat és locsolta a platánfákat, példaértékű.
2: Sárközi Csabáné, Béres Krisztina kiemelte, hogy a JVV ZRT-vel egyeztetve végzik a falocsolásokat a városban, általában hetente két alkalommal. Az elmúlt években ültetett több száz kisfa mellett a rendkívüli forró nyarak miatt már az idősebb fák is veszélyben vannak a rekord alacsony talajvízszint miatt.
3: Hetente körülbelül kettőször szoktunk kimenni locsolni. Fák jelentik a jövőt, és a hőség elől csak is ezzel fogunk tudni megmenekülni, hogy rengeteg fát fogunk ültetni, és a fákat több év keresztül kell locsolni. Mert ennyi fát a JVV ZRT sem fog tudni meglocsolni, és ezt mindenki tudhatja, hogy rengeteg fát ültetett Jászberény, de ezeket gondozni, ápolni kell, és nincs annyi ember a JVV ZRT-nél, és nincs annyi autójuk nekik sem, akik ezeket meg tudják locsolni, úgyhogy be kell segítenünk. Elég messze vannak egymástól ezek a helyszínek, mert ugye a Dinamit tér és a 60-i út két különböző helyen van, de volt olyan, hogy megoldottuk, hogy egyik nap a Dinamit térre mentünk, másik nap a 60-i úti kerékpárút mellé mentünk, és közben pedig itt a városban is nagyon sok helyen locsoltunk. A Vasút az prioritást élvez, mert ott elég szárazak a fák. A Szentkúti téren például sok ott lakó locsolja a fákat, úgyhogy nem mindet kell meglocsolnunk, de mondhatom a kórházat, ahol ott is nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a fák és a babérok. Kürt utcánál is rengeteg fa van. Tehát most már értünk sajnos oda, hogy annyira aszályos időszak van, és annyira lent van a talajvíz, hogy már a közepes fáink is veszélyben vannak. Muszáj azokat is öntözni. Tehát nem csak a 700 kis fát, amiket az elmúlt években ültettünk, a fiatal fákat, hanem már amiket több év elültettünk fákat is locsolni kell, mert sajnos ez az időjárás, ez megöli őket, szó szerint. Megbeszéljük mindig a JVV ZRT-vel, és akkor segítenek nekünk, hogy melyik helyszínekre menjünk. És akkor azt is belevesz, meg azokat is, amiket mi látunk menet közben, hogy vagy régen voltunk, vagy látjuk, hogy ott szárazak a fák, és akkor arra vesztük az utat.
2: A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete gondot visel a vadon élő állatokra is. Jászberény külterületén rendszeresen feltöltik az itatókat.
3: Kimentünk és vittünk állatoknak a katonák földjére vizet, és azt folyamatosan most én a neszűri gyerekekkel, akikkel ugye táborba is mentünk velük, töltjük fel újra, mindig cseréljük ki a vizet, azért, mert a mókusok, őzikék nem tudnak sajnos honnan vizet venni, úgyhogy itt próbálunk az állatvédelmet is oktatni a gyerekeknek. Hogyha esetleg valaki szeretne csatlakozni hozzánk, akkor hetente egyszer cseréljük a vizet az állatoknak kint ott a neszűri és a katonák földje környékén is, mert ott rengeteg ilyen erdős és fás rész van, ahol ugye nem tudnak inni, mert nincsen vízvételi lehetőségük az állatoknak.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: 48 milliárd forintból újul meg a szolnoki vasúti pályaudvar. Többlakásos társasház égett, egy gázpalack is felrobbant Tiszaföldváron. 5 év kihagyás után ismét katonai légi parádé lesz a vármegye székhelyen. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Jelentős fejlesztéseket hajtanak végre 4 éven belül a szolnoki pályaudvaron, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a rekonstrukciós munkák 3 ütemben valósulnak meg. Mint hangsúlyozta, Szolnok vasúti fejlesztésével egész Kelet-Magyarország jól jár, ráadásul a második és harmadik ütemben maga a vasútállomás épülete is megújul.
3: Nagyon fontos, és itt már kivitelezéssel kezdünk, Szolnok állomásnak a teljes körű megújítása. Itt az első lépés nem lesz annyira látványos, így vizuálisan, de gyakorlatilag nagyon az lesz, 48 milliárd forintból nekiállunk az átmenő fővágányok teljes körű rekonstrukciójának és a 20 km/h sebesség járható fővonali váltók cseréjének. Ez Magyarország egyik első számú vasúti csomópontja, ahol Kelet-Magyarország gyakorlatilag összes fővonala összeér, és 20 km/h-val lehet járni a váltókon. Ez a mai helyzet. Most ezt kell megváltoztatnunk, hogy a Debrecen felől érkező, Békéscsaba felől érkező vonatok, elővárosi vonatok itt jóval gyorsabban tudjanak haladni, és a késéseket visszaszorítsuk. Második ütemben jön a peronok akadálymentesítése, és az utolsó ütemben a teljes állomásépület megújítása, mert az is elég rémes állapotban van. Megkezdjük Szolnok esetében is a munkát.
2: Egy nagyjából 35x6 méteres földszintes társasház egyik lakása gyulladt ki Tiszaföldváron ma reggel. A helyszínre elsőnek érkező tiszaföldvári önkormányzati tűzoltó parancsnokság egysége azonnal megkezdte a tűzoltását, illetve több gázpalackot is kihoztak az épületből, melyek hűtéséről gondoskodtak. Egy felrobbant palackot a szomszédos telken találtak meg. Az épületet 4 lakják, egyikük nem volt a helyszínen, a másik 3 ember ki tudott menekülni a házból. A tűz 2-es kiemelt riasztású fokozatú volt, emiatt Kunszentmártonból és Szolnokról is riasztották a tűzoltókat. Az épület áramtalanítását az egységek elvégezték, a hálózatról a leválasztást a TITÁS szakemberei végezték el. Jászkonysági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást egy Európai Uniós program keretében ahhoz, hogy megtalálják a számukra megfelelő munkalehetőséget, fejleszték tudásukat és közelebb kerüljenek munkaerőpiaci céljaik eléréséhez. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal munkatársai segítséget nyújtanak többek között álláskeresési tanácsadásban, képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásban és a munkába állás segítő támogatások megismerésében. A Jászságban a járási hivatal foglalkoztatási osztályához lehet fordulni személyre szabott tájékoztatásért. A projekt megvalósítását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosítja országos szinten 176 milliárd forint összegben, amelyből a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal a fejlesztés megvalósításához 9,1 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott. 5 év kihagyás után ismét katonai légi parádé lesz a Vármegye székhelyen augusztus 20-án. A Tisza fölötti légi bemutatón a Magyar Honvédség szolnoki helikopter dandárjának legkülönlegesebb gépeit is lehet látni. A katonák komplett repülőprogrammal készülnek az állami ünnepre, mondta Simon Péter, a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka.
4: Felkészülésen már jól állunk, úgyhogy egyelőre akadályozó tényezőt én nem látok. Fognak látni a kedves érdeklődők merevszárnyú repülő gépet, forgószárnyas technikákat, kötelékrepülést, egyéni bemutatókat, minden olyat, ami szemszájnokingre egy ilyen bemutatón. A gyerkőcök azt szeretik a legjobban, amikor lefröcsköljük őket vízzel, persze jó messziről, de ezt imádni fogják, és ez idén is eleme a bemutatónak. A helikopterdonnál gyakorlatilag összes technikáját meg fogjuk mutatni. A legnagyobb vasunk, az a H225-ös közepes szállító helikopter, viszont olyan könnyedséggel fog beletozni a Tisza mederbe, hogy azt hiszem, hogy Európa szinten ez híresen magas szintű bemutató. Annál egyel kisebb technikának a H125M könnyű szállító helikopter. Méreténél fogva ő is megfelelő könnyedséggel tud majd beletozni ott a Tisza mederbe. Be fogjuk mutatni az AH-350-es kiképző helikopterünk tudását is, hiszen attól függetlenül, hogy kiképzésre használjuk, egy nagyon jól manőverezhető helikopter az is, és hát a merevszárnyú repülőgépeink, az IN-242-es repülőgépek is gyönyörű formációt fognak repülni majd a meder hossza mellett. Úgyhogy egy komplett repülőprogrammal készülünk.
2: Napos időnk lesz, kicsi a csapadék esélye, ismét többfele megélénkül a nyugatias irányú szél, melegszik a levegő, késő estére általában 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnepelő estéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amely képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. A kormányfő kiemelte, hogy a kormány minden magyar kormánya függetlenül a szavazatától, a lakóhelyétől vagy a korától. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Trio Tour Mix. Minden hétköznap estétől reggelig. Nem hétköznapi zenékkel. Itt a Trio FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Mobil MR készülék segíti a diagnosztikai központ munkáját a vármegyei ellátást végző Szolnoki Hetyény Géza kórházban. A berendezés segítségével jelentős mértékben nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. Professzor dr. Pap Előd, a vármegyei kórház orvosigazgatója elmondta, az év végére érkezik meg az újabb MR berendezés a kórházba, a mostani mobil diagnosztikával pedig a korábbi elmaradásokat igyekeznek behozni.
3: Ebben a készülékben található az új mobil MR. Itt csak járóbetegeket tudunk vizsgálni, hiszen a rámpán csak azok tudnak fölmenni, akik járóképesek, viszont ez egy, hál' Istennek, egy jelentős nagy betegpopuláció. Azt a célt szolgálja, hogy ledolgozzuk azt a körülbelül 1000 elmaradt esetet, ami azért tonyosult föl, mert a stabilan telepített MR készülékünk nem működött. Gyakorlatilag inkább nem működött, mint működött tavaly november óta, amikor átvettük a külső szolgáltatótól. Nagyon speciális vizsgálatokat lehet végezni, olyanokat, amiket a CT-vel nem lehet, illetve a CT nem lát. Akut ellátásban rendkívül fontos, hiszen egy komoly stroke centrum vagyunk, és a stroke ellátásban sokszor a CT az nem mutat semmit, de az MR már látja, tehát ezért ez egy rendkívül fontos, illetve elsősorban idegsebészeti, illetve daganatos betegeknél is ez életmentő lehet, ez ezzel végzett diagnosztika.
2: Sikeresen pályázott a Jászberényi Önkormányzat a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című programban. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg, melynek összköltsége 100 millió forint és visszanemtérítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. A fejlesztés eredményeként a Jászberényi Önkormányzat fenntartásában működő Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény részére 15 férőhelyes gépjármű beszerzés valósult meg, amit a támogató szolgáltatás használ. Az intézmény részeként működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás meglévő eszközparkjának fejlesztése érdekében 130 darab új készülék beszerzésére került sor. Felújították az intézmény belső kertjét, beszerzésre került mobil tárolókonténer, kerti pavilon, kerti padok, rönkhinta és napelemes kandelláber is. Az elnyert pályázatnak köszönhetően szintén az önkormányzat fenntartásában működő Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ épületének belső átalakítási és felújítási munkálatai is megvalósultak, az intézmény udvarán pedig kerékpártároló, padok, fatetős ülőgarnitúra, napelemes kandelláber, valamint gyermekeknek felállított játszóeszközök elhelyezésére is sor került. Az épület előtt új háromállásos gépjármű parkoló is épült. Földön, vizen és levegőben is ellenőriztek a rendőrök, valamint a társszervek munkatársai a Tiszató térségében. Közlekedésrendészeti és közbiztonsági bűnügyi kontroll zajlott, a Jásznagykunszolnok, a Heves, valamint a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei rendőrök, a Készenléti rendőrség, a társszervek és a polgárőrség bevonásával. A rendőrök akciót tartottak a kedvelt turista célpontoknál, kiemelten a Tiszatónál és térségében. A két nap alatt Jásznagykunszolnok vármegyében 1700 főt igazoltattak, 15 ittas vezetőt szűrtek ki, ebből 9-et vizen, 105 helyszíni bírságot, 48 közigazgatási bírságot szabtak ki, és 28 szabálysértési feljelentést tettek. A rendőrség 8 eljárást kezdeményezett a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt. Árokba borult egy traktor, valamint a mögötte húzott búzával megrakott pótkocsi Jászdózsa külterületén. A járműből hidraulika és motorolaj szivárgott, a traktor vezetője ki tudott szállni, és az indító kulcsot is kivette. A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműszerelvényt, majd megtisztították az úttestet a kiszóródott terménytől. Napos időnk lesz, kicsi a csapadék esélye, ismét többfele megélénkül a nyugatias irányú szél, melegszik a levegő, késő estére általában 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Leszettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az állam alapítása és Szent István királyra emlékezik a világ magyarsága. 100 napos mérleget vont a kormányfő. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvédtiszt jelöltek. Ezután katonai légiparádét tartanak a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben ingyenesen látogatható a Szent Korona az Országházban. A budapesti ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnep előestéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amelyik képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök, Magyar Péter kiemelte, a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Európai Ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről, vagy a 100 000 forintos iskola kezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Egy nagyjából 35x6 méteres földszintes társasház egyik lakása gyulladt ki Tiszaföldváron ma reggel. A helyszínre elsőnek érkező Tiszaföldvári önkormányzati tűzoltó parancsnokság egysége azonnal megkezdte a tűzoltását, illetve több gázpalackot is kihoztak az épületből, melyek hűtéséről gondoskodtak. Egy felrobbant palackot a szomszédos telken találtak meg. Az épületet 4 lakják, egyikük nem volt a helyszínen, a másik 3 ember ki tudott menekülni a házból. A tűz 2-es kiemelt riasztású fokozatú volt, emiatt Kunszentmártonból és Szolnokról is riasztották a tűzoltókat. Az épület áramtalanítását az egységek elvégezték, a hálózatról a leválasztást a TITÁS szakemberei végezték el. Jelentős fejlesztéseket hajtanak végre 4 éven belül a szolnoki pályaudvaron, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a rekonstrukciós munkák 3 ütemben valósulnak meg. Mint hangsúlyozta, Szolnok vasúti fejlesztésével egész Kelet-Magyarország jól jár, ráadásul a 2. és 3. ütemben maga a vasútállomás épülete is megújul.
3: Nagyon fontos, és itt már kivitelezéssel kezdünk, Szolnok állomásnak a teljes körű megújítása. Itt az első lépés nem lesz annyira látványos, így vizuálisan, de gyakorlatilag nagyon az lesz, 48 milliárd forintból nekiállunk az átmenő fővágányok teljes körű rekonstrukciójának és a 20 km/h sebességgel járható fővonali váltók cseréjének. Ez Magyarország egyik első számú vasúti csomópontja, ahol Kelet-Magyarország gyakorlatilag összes fővonala összeér, és 20 km/h lehet járni a váltókon. Ez a mai helyzet. Most ezt kell megváltoztatnunk, hogy a Debrecen felől érkező, Békéscsaba felől érkező vonatok, elővárosi vonatok itt jóval gyorsabban tudjanak haladni, és a késéseket visszaszorítsuk. Második ütemben jön a peronok akadálymentesítése, és az utolsó ütemben a teljes állomásépület megújítása, mert az is elég rémes állapotban van. Megkezdjük Szolnok esetében is a munkát.
2: Jászkonysági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást egy Európai Uniós program keretében ahhoz, hogy megtalálják a számukra megfelelő munkalehetőséget, fejleszték tudásukat és közelebb kerüljenek munkaerőpiaci céljaik eléréséhez. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal munkatársai segítséget nyújtanak többek között álláskeresési tanácsadásban, képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásban és a munkába állás segítő támogatások megismerésében. A Jászságban a járási hivatal foglalkoztatási osztályához lehet fordulni személyre szabott tájékoztatásért. A projekt megvalósítását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosítja országos szinten 176 milliárd forint összegben, amelyből a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal a fejlesztés megvalósításához 9,1 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott. 5 év kihagyás után ismét katonai légiparádé lesz a Vármegye székhelyen augusztus 20-án, a Tisza fölötti légi bemutatón a Magyar Honvédség szolnoki helikopter dandárjának legkülönlegesebb gépeit is lehet látni. A katonák komplett repülőprogrammal készülnek az állami ünnepre, mondta Simon Péter, a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka.
4: Felkészülésen már jól állunk, úgyhogy egyelőre akadályozó tényezőt én nem látok. Fognak látni a kedves érdeklődők merevszárnyú repülő gépet, forgószárnyas technikákat, kötelékrepülést, egyéni bemutatókat, minden olyat, ami szemszárnyként egy ilyen bemutatón. A gyerkőcök azt szeretik a legjobban, amikor lefröcsköljük őket vízzel, persze jó messziről, de ezt imádni fogják, és ez idén is eleme a mutatónak. A helikopterdonnál gyakorlatilag összes technikáját meg fogjuk mutatni. A legnagyobb vasunk az a H225-ös közepes szállító helikopter, viszont olyan könnyedséggel fog beletozni a Tiszamederbe, hogy azt hiszem, hogy Európa szinten ez híresen magas szintű bemutató. Annál egyel kisebb technikának a H125M könnyű szállító helikopter. Méreténél fogva ő is megfelelő könnyedséggel tud majd balettozni ott a Tisza mederben. Be fogjuk mutatni az AS-350-es kiképző helikopterünk tudását is, hiszen attól függetlenül, hogy kiképzésre használjuk, egy nagyon jól manőverezhető helikopter az is, és hát a merevszárnyú repülőgépeink, az IN-242-es repülőgépek is gyönyörű formációt fognak repülni majd a meder hossza mellett. Úgyhogy egy komplett repülőprogrammal készülünk.
2: Napos időnk lesz, kicsi a csapadék esélye, ismét többfele megélénkül a nyugatias irányú szél, melegszik a levegő, késő estére általában 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. I do my hair toss, check my nails, baby, how you feeling? Hair toss, check

Üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes teleszkópot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Sikerülhet üzemben tartani a paksi erőművet. Súlyos problémákat tártak fel a korábbi gyermekotthonos vizsgálatok. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában, vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A Fidesz szerint kapkodás az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyermek duplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezésről a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre, a Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán. Többnyire napos, komoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar, a szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 16-23 fok után napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Sikeresen pályázott a Jászberényi önkormányzat a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére. Mobil MR készülék segíti a diagnosztikai központ munkáját a Vármegyei Hetényi Géza kórházban. Földön, vizen és levegőben is ellenőriztek a rendőrök. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnik Irány Éva. Sikeresen pályázott a Jászberényi önkormányzat a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című programban. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg, melynek összköltsége 100 millió forint és visszanemtérítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. A fejlesztés eredményeként a Jászberényi önkormányzat fenntartásában működő Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény részére 15 férőhelyes gépjármű beszerzés valósult meg, amit a támogató szolgáltatás használ. Az intézmény részeként működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás meglévő eszközparkjának fejlesztése érdekében 130 darab új készülék beszerzésére került sor. Felújították az intézmény belső kertjét, beszerzésre került mobil tároló konténer, kerti pavilon, kerti padok, rönkhinta és napelemes kandelláber is. Az elnyert pályázatnak köszönhetően szintén az önkormányzat fenntartásában működő Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ épületének belső átalakítási és felújítási munkálatai is megvalósultak, az intézmény udvarán pedig kerékpártároló, padok, fatetős ülőgarnitúra, napelemes kandelláber, valamint gyermekeknek felállított játszóeszközök elhelyezésére is sor került. Az épület előtt új háromállásos gépjármű parkoló is épült. Mobil MR készülék segíti a diagnosztikai központ munkáját a Vármegyei ellátást végző Szolnoki Hetényi Géza kórházban. A berendezés segítségével jelentős mértékben nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. Professzor dr. Pap Előd, a Vármegyei Kórház orvosigazgatója elmondta, az év végére érkezik meg az újabb MR berendezés a kórházba, a mostani mobil diagnosztikával pedig a korábbi elmaradásokat igyekeznek behozni.
3: Ebben a készülékben található az új mobil MR. Itt csak járóbetegeket tudunk vizsgálni, hiszen a rámpán csak azok tudnak fölmenni, akik járóképesek, viszont ez egy, hál' Istennek, egy jelentős nagy betegpopuláció. Azt a célt szolgálja, hogy ledolgozzuk azt a körülbelül 1000 elmaradt esetet, ami azért tonyosult föl, mert a stabilan telepített MR készülékünk nem működött. Gyakorlatilag inkább nem működött, mint működött tavaly november óta, amikor átvettük a külső szolgáltatótól. Nagyon speciális vizsgálatokat lehet végezni, olyanokat, amiket a CT-vel nem lehet, illetve a CT nem lát. Akut ellátásban rendkívül fontos, hiszen egy komoly stroke centrum vagyunk, és a stroke ellátásban sokszor a CT az nem mutat semmit, de az MR már látja, tehát ezért ez egy rendkívül fontos, illetve elsősorban idegsebészeti, illetve daganatos betegeknél is ez életmentő lehet, ez ezzel végzett diagnosztika.
2: Földön, vizen és levegőben is ellenőriztek a rendőrök, valamint a társszervek munkatársai a Tiszató térségében. Közlekedésrendészeti és közbiztonsági bűnügyi kontroll zajlott, a Jász-Nagykun-Szolnok, a Heves, valamint a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei rendőrök, a Készenléti rendőrség, a társszervek és a polgárőrség bevonásával. A rendőrök akciót tartottak a kedvelt turista célpontoknál, kiemelten a Tiszatónál és térségében. A két nap alatt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 1700 főt igazoltattak, 15 ittas vezetőt szűrtek ki, ebből 9-et vizen, 105 helyszíni bírságot, 48 közigazgatási bírságot szabtak ki, és 28 szabálysértési feljelentést tettek. A rendőrség 8 eljárást kezdeményezett a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt. Árokba borult egy traktor, valamint a mögötte húzott búzával megrakott pótkocsi Jászdózsa külterületén. A járműből hidraulika és motorolaj szivárgott, a traktor vezetője ki tudott szállni, és az indító kulcsot is kivette. A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a jármű szerelvényt, majd megtisztították az úttestet a kiszóródott terménytől. Napos időnk lesz, kicsi a csapadék esélye, ismét többfele megélénkül a nyugatias irányú szél, melegszik a levegő, késő estére általában 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: things that I've got. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnepelő estéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amely képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. A kormányfő kiemelte, hogy a kormány minden magyar kormánya függetlenül a szavazatától, a lakóhelyétől vagy a korától. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az Európai Ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

mondd, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet, maradtom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: 48 milliárd forintból újul meg a szolnoki vasúti pályaudvar. Többlakásos társasház égett, egy gázpalack is felrobbant Tiszaföldváron. 5 év kihagyás után ismét katonai légiparádé lesz a vármegye székhelyen. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Jelentős fejlesztéseket hajtanak végre 4 éven belül a szolnoki pályaudvaron, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a rekonstrukciós munkák 3 ütemben valósulnak meg. Mint hangsúlyozta, Szolnok vasúti fejlesztésével egész Kelet-Magyarország jól jár, ráadásul a 2. és 3. ütemben maga a vasútállomás épülete is megújul.
3: Nagyon fontos, és itt már kivitelezéssel kezdünk, Szolnok állomásnak a teljes körű megújítása. Itt az első lépés nem lesz annyira látványos, így vizuálisan, de gyakorlatilag nagyon az lesz, 48 milliárd forintból nekiállunk az átmenő fővágányok teljes körű rekonstrukciójának és a 20 km/órás sebesség járható fővonali váltók cseréjének. Ez Magyarország egyik első számú vasúti csomópontja, ahol Kelet-Magyarország gyakorlatilag összes fővonala összeér, és 20 km/órával lehet járni a váltókon. Ez a mai helyzet. Most ezt kell megváltoztatnunk, hogy a Debrecen felől érkező, Békéscsaba felől érkező vonatok, elővárosi vonatok itt jóval gyorsabban tudjanak haladni, és a késéseket visszaszorítsuk. Második ütemben jön a peronok akadálymentesítése, és az utolsó ütemben a teljes állomásépület megújítása, mert az is elég rémes állapotban van. Megkezdjük Szolnok esetében is a munkát.
2: Egy nagyjából 35x6 méteres földszintes társasház egyik lakása gyulladt ki Tiszaföldváron ma reggel. A helyszínre elsőnek érkező tiszaföldvári önkormányzati tűzoltó parancsnokság egysége azonnal megkezdte a tűzoltását, illetve több gázpalackot is kihoztak az épületből, melyek hűtéséről gondoskodtak. Egy felrobbant palackot a szomszédos telken találtak meg. Az épületet 4 lakják, egyikük nem volt a helyszínen, a másik 3 ember ki tudott menekülni a házból. A tűz 2-es kiemelt riasztású fokozatú volt, emiatt Kunszentmártonból és Szolnokról is riasztották a tűzoltókat. Az épület áramtalanítását az egységek elvégezték, a hálózatról a leválasztást a TITÁS szakemberei végezték el. Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást egy Európai Uniós program keretében ahhoz, hogy megtalálják a számukra megfelelő munkalehetőséget, fejleszték tudásukat és közelebb kerüljenek munkaerőpiaci céljaik eléréséhez. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal munkatársai segítséget nyújtanak többek között álláskeresési tanácsadásban, képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásban és a munkába állás segítő támogatások megismerésében. A Jászságban a járási hivatal foglalkoztatási osztályához lehet fordulni személyre szabott tájékoztatásért. A projekt megvalósítását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosítja országos szinten 176 milliárd forint összegben, amelyből a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal a fejlesztés megvalósításához 9,1 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott. 5 év kihagyás után ismét katonai légiparádé lesz a Vármegye székhelyen augusztus 20-án. A Tisza fölötti légi bemutatón a Magyar Honvédség szolnoki helikopter dandárjának legkülönlegesebb gépeit is lehet látni. A katonák komplett repülőprogrammal készülnek az állami ünnepre, mondta Simon Péter, a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka.
4: Felkészüléssel már jól állunk, úgyhogy egyelőre akadályozó tényezőt én nem látok. Fognak látni a kedves érdeklődők merevszárnyú repülő gépet, forgószányos technikákat, kötelékrepülést, egyéni bemutatókat, minden olyat, ami szemszájnokinkre egy ilyen bemutatón. A gyerkőcök azt szeretik a legjobban, amikor a fröcsköljük őket vízzel, persze jó messziről, de ezt imádni fogják, és ez idén is eleme a bemutatónak. A helikopterdannál gyakorlatilag összes technikáját meg fogjuk mutatni. A legnagyobb vasunk, az a H225-ös közepes szállító helikopter, viszont olyan könnyedséggel fog beletozni a Tisza mederbe, hogy azt hiszem, hogy Európa szinten ez híresen magas szintű bemutató. Annál egy egyel kisebb technikának a H125M könnyű szállító helikopter. Méreténél fogva ő is megfelelő könnyedséggel tud majd beletozni ott a Tisza mederbe. Be fogjuk mutatni az AH-350-es kiképző helikopterünk tudását is, hiszen attól függetlenül kiképzésre használjuk, egy nagyon jól manőverezhető helikopter az is, és hát a merevszárnyú repülőgépeink, az IN-242-es repülőgépek is gyönyörű formációt fognak repülni majd a meder hossza mellett. Úgyhogy egy komplett repülőprogrammal készülünk.
2: Napos időnk lesz, kicsi a csapadék esélye, ismét többfele megélénkül a nyugatias irányú szél, melegszik a levegő, késő estére általában 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Mi?

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az állam alapítása és Szent István királyra emlékezik a világ magyarsága. 100 napos mérleget vont a kormányfő. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvédtiszt jelöltek. Ezután katonai légiparádét tartanak a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben ingyenesen látogatható a Szent Korona az Országházban. A budapesti ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnep előestéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amelyik képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Európai Ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről, vagy a 100 000 forintos iskola kezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Sikerülhet üzemben tartani a paksi erőművet. Súlyos problémákat tártak fel a korábbi gyermekotthonos vizsgálatok. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában, vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyert megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezésről a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hogy vársz, és értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem ér.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az állam alapítása és Szent István királyra emlékezik a világ magyarsága. 100 napos mérleget vont a kormányfő. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádét tartanak a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben ingyenesen látogatható a Szent Korona az Országházban. A budapesti ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnep előestéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amelyik képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Európai Ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről, vagy a 100 000 forintos iskola kezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

Nem akarok félig élni. Nem akarok félig élni. Nem, nem akarok félig élni. Mert a félig élnék, abba belehalnék. Mert félig csókolni nem lehet. Félig ölelni nem szabad. A félig elmondott titkok között.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl velem, menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnepelő estéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amely képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. A kormányfő kiemelte, hogy a kormány minden magyar kormánya függetlenül a szavazatától, a lakóhelyétől vagy a korától. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.